0: hogy a modern vonatokat korábban maximum 35 fokos külső hőmérsékletre méretezték, így az extrém hőség ezeknek a járműveknek is kihívást jelent. Hozzátették ugyanakkor, hogy a vonatok jelentős része menetrend szerint közlekedik. A Tisza kormány benyújtja az országgyűlésnek az idei költségvetés módosítását, amely stabil alapot teremt Magyarország újjáépítéséhez, közölte a miniszterelnök napi rendelőtti parlamenti felszólalásában. Magyar Péter azt ígérte, felülvizsgálják az állami kiadásokat, megszüntetik a pazarlást, felszámolják a korrupciót, és minden pénzt odairányítanak, ahol a magyar emberek érdekét szolgálja. A kormányfő azt mondta, hogy az Orbán kormány szándékosan megkárosította a saját hazáját, a színfalak mögött kiárusította és magánkézre játszotta az állam stratégiai cégeit. Az elmúlt 36 évben az állam és a miniszterelnök nem volt megrendelője büntetőeljárásoknak, mondta a Fidesz frakció vezetője Magyar Péter felszólalására reagálva. Gulyás Gergely azt mondta, ha a kormány elbocsáthatja a köztársasági elnököt és kiiktathatja a parlamenti ellenzéket a választásokból, akkor nem alkotmányos demokrácia lesz a következő években. A Hernádba fulladt egy gyermek vasárnap Gesztenynél. A mentőcsapat beszámolója szerint a folyóhoz két felnőtt, több úszni nem tudó fiatallal érkezett fürdőzni. A 6-7 év körüli gyereket elsodorta a Hernád. A mentők újraélesztették és kórházba vitték, de nem tudták megmenteni az életét.
1: Időjárás jelentés.
0: Kedden a sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen. Elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol zápor, zivatar. A szél gyenge marad, de zivatarban viharossá fokozódhat. A hőmérséklet 37 és 42 fok között alakul.
1: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: belé, senki sem lát, de nem kell tovább félned, már senki sem bánt.
1: Hazai Turmix, naponta 2x60 percben a magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Na mi sem emlékeznek ránk.
1: Hazai turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
2: Naponta 2-60 percben.
1: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Folytatódik a hőség. Szerda éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Sok a felelőtlen fürdőző a vízpartokon. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szerda éjfélig meghosszabbította a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A szakemberek ismét felhívták a figyelmet, hogy a tartós forróság fokozottan megterheli a szervezetet. Nagyon fontos, hogy mindenki igyon sok vizet. Aki teheti, ne tartózkodjon a tűző napon 11 és 16 óra között. Ekkora fizikai munka is kerülendő. Különösen kell figyelni az idősekre, a krónikus betegekre és az egyedül élőkre. Drámaian rossz helyzetben találta a költségvetést a Tisza kormány az átadás átvétel után, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy miközben az előző kormány 3,7 majd 5%-os hiányról beszélt, a büdzsé hiánya még a várhatóan ősszel megérkező uniós forrásokkal együtt is meghaladhatja a 7%-ot. A KDNP frakció vezetője vitatta azt, amit a kormányfő a gazdaság állapotáról mondott. Ritvári Bence szerint, amikor átadták a kormányzást, a gazdasági növekedés Magyarországon kétszer akkora volt, mint az eurózónában. Hiányolta az áfa csökkentést, a kilakoltatások megszüntetését, illetve a 480 forintos benzinárat. Csoportos létszámcsökkentést jelentett be a Richter. Mértéke 30 napra vetítve meghaladja a 30 főt. Erről tájékoztatták Budapest főváros kormányhivatalát is. A tervezett létszámcsökkentés a gyógyszergyártási, azon belül is főként a hatóanyaggyártási területeket érinti. A következő napokban Budapesten a 20., a 21. és a 23. kerületben, továbbá 8 vármegye 73 településén folytatódik a szúnyoggyérítési program. A rendkívüli hőség miatt a szokásosnál később, jóval a naplemente után indulnak el a permetezést végző járművek. A kémiai módszerrel végzett szúnyoggyérítés mellett Békés vármegyében néhány folyami holtágnál biológiai módszerrel is gyérítik a lárvákat. Továbbra is sok a felelőtlen fürdőző a vízpartokon. A vízimentőket már most annyi esethez riasztják, mint a főszezonban, tájékoztatott a Magyar Vízimentő Egyesület elnöke. Bagyó Sándor a Kossuth Rádióban felhívta a figyelmet arra, hogy a természetes vizek vízállása általában alacsony, emiatt különösen veszélyes, ismeretlen helyen vízbe ugrani.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden a sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen. Elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol zápor, zivatar. A szél gyenge marad, de zivatarban viharossá fokozódhat. A hőmérséklet 37 és 42 fok között alakul.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Stones a legújabbjával itt a Város Rádiójában, ez a Körmend FM, nagyon szép szombatot mindenkinek, én Hászalai Balázs vagyok. Ebben az órában egy közeli Leventulásba fogunk ellátogatni. Nagyon sokan nem is tudják, hogy Dörösként is létezik már egy ilyen birtok. Igaz, hogy még nincs nyitva a nagy közönség előtt, ezt jövőre tervezi a tulajdonos, de az innen származó növényeket a szerencsésebbek már felhasználhatták akár az idei esztendőben is, például esküvőköz vagy egyéb ünnepi alkalmakon. Hercegné pap Tímea lesz a vendégünk, akivel a levendulákról fogunk beszélgetni, és persze a dörösskei ültetvényről, annak terveiről. Tartsanak velünk, jó rádiózást!

0: Egyre több felé vehetünk részt már Levendula Szedd Magad akciókban, az előző hétvégéken is így volt ez, és a folytatásban az előttünk állókon is, még úgy nagyjából július közepéig talán. Nyitva lesznek a kertek itt a Nyugat-Dunántúlon is, igaz, hogy milyen birtokok inkább a Balatonnál találhatók, de már felénk is egyre népszerűbb a leventulások telepítése. Létezik már egy ültetvénydöröskén is, ez a Hercegi Leventula udvar, amely hamarosan a nagy közönség előtt is kinyitja a kapuit. A birtok megszületéséről, ötletéről és persze a növényről, a levenduláról, a virágról is nagyon sokat fogunk beszélgetni. Ebben az órában itt van velünk a Döröskei ültetvény megálmodója, tulajdonosa, Hercegné Papp Tímea. Szia, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Hogy áll most a virágzás, nagyjából hol tartanak idén a levendulák?
1: Igazából most vagyunk a közepén. Azt tudni kell egyébként, hogy kétféle alapvető levendulát különböztetünk meg. Van a francia, ami gyakorlatilag most éli a virágzásának a kellős közepét. Az angol levendula, az egy későbbi, egy hónap különbség van nagyjából közöttük. A francia levendulát már most lehet vágni, gyűjteni, felhasználni ételekbe, italokba, viszont az angol levendulára egy picit várni kell még.
2: Neked melyik van?
1: Nekem francia levendulám van, méghozzá a tihanyi ültetvényről származó francia levendulám, angol is van. Mind a kettővel próbálkozom, kísérletezem. Több hasznosítási formában a francia levendula az egy kicsit számomra zamatosabb, ízesebb, az illóolaj tartalma talán magasabb. Az angol viszont nyilván sok múlik azon, hogy milyenek az adott helynek az adottságai, az időjárás, a talaj, annyi mindenem múlik, annyi fajta tényező van, más a Balatonparton, tehát más egy tihanyi hőmérséklet mellett, más egy tihanyi napsütés mellett, mint például nálam Döröskén. Nálam a francia levendula az, ami behozta nekem az elvárásaimat magát.
2: Abból van több.
1: Igen.
2: És Magyarországon szerinted melyikből van több?
1: Azt gondolom, hogy a francia levendula az, ami Magyarországon általánosságban a levendula néven ismert. Ugye mindenki valahogy a tihanyi levendulásba fertőződött meg igazán ezzel a szenvedéllyel. Én legalábbis mindenképpen. Igen, és most már nálunk ez egy minden évben előforduló egy-két napos kirándulást hoz magával, hogy minden évben el kell mennünk Tihanyba.
0: És mi a különbség pontosan a Döröskei lankák és a tihanyi domb között? Olyan helyen fekszik, hogy másképp süti a nappal birtokot?
1: Mindenképpen, minden szerénység nélkül mondhatom, hogy nem tudjuk felvenni a versenyt a tihanyi lankákkal, a tihanyi napsütéssel. Próbálkozunk, de nyilván az adottságok azok korlátozzák ezt.
0: Maradunk még Tihanynál, mindjárt innen folytatjuk, hogy is jött az ötlete a Döröskei birtok létrehozásának. Vendégünk Hercegné Papp Tímea.

0: forog a föld.
1: Beindítottuk mi is a levendulás szezont ebben az órában, erről a növényről beszélgettünk. Itt van velünk Hercegné Pap Tíme, a Döröskei Hercegi Levendula udvar megálmodója, akivel most a birtok születésével fogjuk folytatni. Emlegetted Tihanyc, hogy ott fertőzöttél meg, elmentetek és szerelembe estél a levendulásokkal, az ültetvénnyel, vagy hogy történt ez, bonyolultabb volt ennél?
2: Hát ez egy kicsit inkább drámaibb, nagyjából egy 5 évvel ezelőtt volt egy balesetem, amikor egy fél évre ágyba kényszerültem, és mit csinál az ember? Elkezdi Google a barátom, mit tudnék tenni, nyilván építjük a kapcsolatainkat, amikor egyedül vagyunk, akkor ismerkedünk, és én akkor nagyon-nagyon sok növényes csoportba léptem be, és onnan jött az ötlet egyébként, volt már alapból levendulám, 2 bokor, de azt gondoltam, hogy miért ne lehetne több, és tudok egy kicsit többet kinyerni ebből a növényből. Ugye rengeteg lehetőség van benne, és próbáltam azért 2 bokornál egy kicsit nagyobb mennyiségben gondolkodtam. Igazából ott ismerkedtem meg egy hölgyel, aki gyakorlatilag az első hibákat is elmagyarázta. Nagyon-nagyon banális első hibák között azt tartom, hogy mennyire vágjuk vissza. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon sok múlik azon, hogy a növényt mikor vágjuk vissza. Ugye ezt vagy kora tavasszal, most az idei évből indulva ki, hiszen idén volt hó, tehát ahogyan elment a hó, azonnal meg tudtam vágni a levenduláimat, vagy pedig késő ősszel kell megvágni a levendulát. Ez a 2 időszak az, amit a nagykönyvben is leírnak, illetve azok az emberek, akik ezt nálam profibb módon művelik.
1: Hát ilyenek kertészek nagyon határozottan szokták utasítani a levendulaj tulajdonosokat, hogy már pedig vissza kell vágni, és nem szabad sajnálni ezt a növényt.
2: Igen, én pont ebbe a hibába estem bele. A nagykönyvben azt mondják, hogy 2/3 kell a növényt visszavágni. Lehet kicsit merészebben is vágni, viszont arra nagyon kell figyelni, hogy a vastag törzs részt hagyjuk meg, ami már a növénynek a korát mutatja. Idén próbáltam először azt, hogy addig vágtam vissza a levendulát, kicsit több, mint a 2/3 vágtam vissza, amikor már a kicsi zöld pöttyök megjelentek a törzsén, és ott visszavágtam. Azt mondom, hogy ez a merészség nekem a sikert hozta meg, hiszen nagyon-nagyon sok és nagyon-nagyon széles újhajtás, nagy bokrok lettek ezáltal, viszont én azt gondolom, hogy inkább aki nem szeretne kockáztatni, az maradjon a 2/3.
1: Beszélünk még a levendula visszavágásáról, és egyéb gondozási tippeket is várunk tőled. Vendégünk Hercegné Pap Tíme, Döröskei levendula ültetvény tulajdonos, akivel hamarosan folytatjuk a beszélgetést.

0: mindenütt világba borultak a levendulások, el is indultak a szedmagok programok, elsősorban hétvégenként zajlanak ezek itt a környékünkön is, kivéve Dörösként, mert ott majd talán jövőre indulhat el hasonló akció. A hercegi levendula udvar azonban folyamatosan szépül. Itt van velünk a tulajdonos, hercegné Papp Tímea, akivel folytatjuk a beszélgetést. Hány tő növényed van most, mekkorának mondható a birtok?
1: 50 és 100 tő között vagyunk, tehát egy nagyon-nagyon kezdetleges ültetvényről beszélünk, viszont mivel én komplexen gondolkodom, ezért nem is bánom, hogy ilyen mennyiségű ültetvényen, ekkora mennyiségű állománnyal rendelkezem. Az egész év, ahogyan megkezdődik a jó idő, már kerül neki a télen bent nevelt növénylámpa alatt bent nevelt magok, ugye megindulnak, és azok már az ablakba a jó idő kezdetével, a kezdeti tavaszi napsütésbe kikerülnek. Ez nagyon-nagyon fontos, ezt is, ugye mindenhonnan tanul az ember, ezt egy virágkötő,

0: árulta el nekem, hogy sokkal, de sokkal jobb, ha kicsit hűvösebb az idő, viszont már kezdenek a napsugarak megjelenni, tehát ez akár egy március is lehet, mert sokkal-sokkal pozitívabb hatása lehet a napsütésnek, mint magának a növénynevelő lámpáknak. Mindennek megvan a maga funkciója, de azért a természetesség az ebben az esetben is célra vezetőbb.
1: Azért a 100 tő sem kevés, már az is gyönyörű látvány lehet, hogyha ez egyszerre virágba borul.
0: Igen, ugye most tapasztalom, ahogy a minden nap kimegyek a levendulásba, hiszen egy folyamatos karbantartást igényel, amit megtanultam, a folyamatos gazmentesítés, hiszen utána megbosszulja magát, hogyha a virágládába a magok mellett a fűmagok is bekerülnek, és kiküszöbölhetetlen, hogyha az ember nem végzi el minden nap azt a kis gyom áltakarítást, azt a kis körbenyírást, és én azt tapasztalom, hogy a maga a növénynek a minőségén is ronthat ez. Nagyon-nagyon sok dolog az, ami befolyásolja azt, hogy milyen lesz a következő évünk.

0: Hogyan érdemes ültetni és aztán gondozni a levendulát, na és mi mindenre használható ez a különleges növény, ezekről is beszélünk ebben az órában Hercegné Papp Tímeával, ő a Döröskei Hercegi Levendula udvar megálmodója, akivel a birtok bemutatását most ott folytatjuk, hogyha jól értettem, akkor te saját magokról, saját palántákból dolgozol. Kizárólag azt ültetett ki a levendula udvarra, amit tőled származik?
1: Igen, erre kifejezetten büszke vagyok, és nekem ez egy alapvetően nagyon fontos elhatározásom volt, hogy a törzsállományon kívül már csak az én általam szaporított palánták fognak bekerülni, és abból duzzasztom a kis ültetvényemet. Továbbá most már azt is büszkén elmesélhetem, hogy vannak visszatérő évről évre visszatérő vásárlók, akik kifejezetten kérik az újabb-újabb palántákat, mert vagy elment hozzájuk vendégségbe a anyuka, anyós, testvér, unokatestvér, és vagy elcsakliszta az éppen kicsi levendulákat, vagy pedig azt mondta, hogy neki kell még ilyen. Úgyhogy büszke vagyok rá, hogy most már törzsvásárlókról is beszélhetünk, akik évről évre nem hagynak cserben.
0: Mekkora az érdeklődés, és mindig van kinek továbbadni ezeket a palántákat, akkor lesz elegendő, hogy fejleszd a saját birtokodat is?
1: Igazából én úgy tervezem, hogy egy komplex szolgáltatásként, komplex rendezvény helyszínként képzelem a jövőmet. Azt tapasztalom, hogy az embereknek egyre inkább arra van szükségük, hogy a nyűsgő mindennapokból ki tudjanak törni egy kicsit a vidéki életbe. Viszont nem mindenki teheti meg, hogy szarvasmarha vagy a sertése az udvarába legeljen, vagy éppen az udvarába legyen egy olba. Viszont a gyerekeknek ez egy hatalmas élmény, úgyhogy egy olyan teszt stádiumban vagyok, és ennek a barátaim gyerekei örülnek a legjobban, hogy mennyire életképes ez az elgondolás, tehát mennyire tud életképes lenni egy olyan kis birodalom, ahol eljön a gyerkőc, megismerkedik az állatokkal, megnézi azt, hogy gyakorlatilag honnan jön a tej, honnan származik a húsi, amit az ételként, vasárnaponként az asztalra raknak, viszont nálunk azt az élményt tudja megszerezni, hogy megismerkedik ezekkel az állatokkal, akár megsimogatja őket, vagy test közelből, anya-apa kezéből láthatja őket. Tehát nekem például nem célom az, mint a legtöbb levendula ültetvénynek, hogy több ezer bokrom legyen, és csak a levendula szüret, csak a levendula vágás legyen a fő profil, hiszen az gyakorlatilag, ha az évet nézzük, az egy-két-három hónap alatt el is múlik, viszont nekem célom azért egy hosszabb időszakba gondolkodni, amikor elérhető ez a kis udvarka, vagy ez a kis birodalom. Tehát több komponensű a mi kis vállalkozásunk, az állatokkal való megismerkedés és a levendulák közti kis pihenés, kikapcsolódás, finom limonádé, vagy egy kis falusi zöldséggyümölcs kíséretében. Hú.

0: lesz a Dorostyai Herceg Levendula udvar. Erről az ültetvényről beszélgettünk eddig Hercegné pap Tíme a tulajdonossal, akivel megígértük, hogy hozunk néhány tippet a Levendula gondozásához, illetve ültetéséhez, úgyhogy ezekkel folytatjuk most. Kinek ajánljuk a Levendula telepítését, illetve hol ne akarjunk ültetvényt létesíteni?
1: A Levendulának egyébként a maga sajátossága az az, hogy gyakorlatilag bárkinek lehet ajánlani. Ajánlom, én például ajánlom az anyukáknak, akik a gyermeküknek szeretnék az első kertészeti tapasztalatokat megtanítani, hiszen akár nálam például lehetőség van arra, hogy csak magot vásároljon valaki. Én emlékszem azokra az élményekre, hogy milyen nagyon-nagyon jó volt és büszkeség gyermekként, amikor kibújtak az első magok. Szerintem ez egy nagyon jó tapasztalás, illetve elsősorban azoknak ajánlott a Levendula, akiknek nagyon-nagyon napos az udvara. Én mindenkinek elmondom, hogy árnyékba, fél árnyékba nem érdemes rakni a levendulát. Mindenképpen egy, ha lehet így fogalmazni, egy mediterrán udvarba ajánlom. Most itt nem az építészeti stílusra, illetve nem a háznak a stílusára utalván, hanem legyen azért annyi a napsütés, mint például egy Balatonparton, vagy legyen egy olyan sziklakert, ahová oda tűz a nap, legalább egy fél napot. Én mindenkinek ezt szoktam mondani, hogy erkélyládába életképes tud lenni, viszont abból a szempontból nem a legszerencsésebb, hogy pici marad. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy az éves szörpöt ebből szeretné kinyerni, akkor ne virágládába rakja, hanem mindenképpen szabad földbe.
2: Óriási hőhullám előtt állunk. Hogyha 35-40 fok van hosszú távon tartósan, azt is bírja a levendula, vagy akkor jobban figyelni kell rá?
1: Igazából nagyon-nagyon szerencse a levendulában, hogy egy teljesen, ha mondhatok ilyet csúnya szóval, igénytelen növényről beszélünk. A kezdeti beültetést én mindig az iszapolást szoktam javasolni. Elültetjük a növényt, előtte iszapoljuk be, és azért egy 2-3 hétig figyeljünk arra, hogy minden nap locsoljuk meg. Amikor én úgy szoktam mondani, és ez talán a legegyszerűbb meglátása, ezt bárki meglátja, amikor megvásárolja tőlem a növényt, vagy bárhonnan, tehát egy másik kertészetből, és akkor vagyunk jók, hogyha már látjuk a fejlődést, tehát akár egy centit is nő, vagy új hajtásokat hoz, akkor eldönthetjük azt, hogy átállunk a mindennapi locsolásra egy kicsit ritkábbra, hiszen akkor már nem igényli. Ős levendulásomat például nem locsolom minden nap. Nyilván ebbe a nagy-nagy melegbe, vagy ebbe a nagy-nagy hőhullámba egy hetente egyszer azért adok neki, viszont a nagy és már begyökeresedett levendulákat, azokat nem kell már minden nap meglocsolni.
2: Az is fontos, hogy mikor ültetjük el, nem most akarjunk, ugye levendulást építeni?
1: Nem most. Én azt szoktam mondani, hogy ezek előtt, a nagy melegek előtt, vagy egy átlagos nyári meleg előtt próbálom ezekről a júniusi nagy melegekről lebeszélni őket. Hiszen mikor? Minden évben virágzik.
2: Mikor javaslod?
1: Ősszel, hogyha elültetjük, akkor egészen biztos, hogy már tavasszal, nyáron majd megfigyelhetjük rajta a virágok. Viszont a tavaszi ültetés sem egy elvetemült ötlet, hiszen a levendulát, hogyha visszavágjuk a virágokat, akkor még egyszer egy évben elkezdenek virágozni. Tehát a tavaszi ültetés az a másod virágzásnak megfelelő időben fog virágzani.

0: sok mindent megtudhattunk a levendula gondozásáról, ültetéséről ebben az órában, ebben pedig hercegné Papp Tímea volt a segítségünkre, ő a Döröskei Hercegi Levendula udvar megálmodója, akivel néhány gondolat erejéig még erről a létesítményről, birtokról fogunk beszélni. Emlegetted, hogy programokat, eseményeket, előadásokat, workshopokat is szívesen szerveznél a jövőben az udvaron. Melyek lesznek ezek, és mikorra várható majd az első?
1: Igen, igen, vannak a fejemben, folyton zakatolnak az ötletek. Egy workshop most már mindenképpen mondhatom, hogy tervben van, illetve hangtálas programban is gondolkodom, egy kis kiülök, csillezek, kicsit pihengetek, kicsit lerakom azokat a terheket, amiket már ha visszajövök a városba, lehet, hogy újra fel tudom venni, viszont ott kint tudom hagyni a természetben, és ehhez egyébként nagyon-nagyon adott Döröske, tehát mind alapanyag, nagyon-nagyon sok lehetőség van benne, és nagyon-nagyon széles az a rendezvény szekció, amiben be tudjuk ezeket a helyszíneket, ezeket a kikapcsolódási programokat rakni.
0: Meddig tart még olyan a tesztüzem, mikor tervezed, hogy esetleg valóban megnyílhat az udvar?
1: Jövőre mindenképpen tervben van, és már le is van fixálva az első program, ami széles körben elérhető lesz bárki számára. Erről mindenképpen az oldalamon folyamatosan vannak visszajelzések, vannak érdeklődések, vannak ötletek egyébként. Nagyon-nagyon szerencsém van azzal, hogy rengeteg ötletet kapok, akár a barátoktól, akár az ismerősöktől. Ami most nagyon-nagyon keresett, az egy koszorúkészítő workshop. Volt már egy ilyen karácsonyi workshopom tavaly előtt, annak jó volt a visszajelzése, úgyhogy kicsit így a levendulás témakör kezdő akkordjaként ezt a koszorúkészítő workshopot mindenképpen

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Fokozódik a hőség, szerda éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. A Hernádba fulladt egy gyermek. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szerda éjfélig meghosszabbította a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A szakemberek ismét felhívták a figyelmet, hogy a tartós forróság fokozottan megterheli a szervezetet. Nagyon fontos, hogy igyunk sok vizet, kerüljük az alkoholt, a koffein tartalmú italokat, cukros üdítőket. Lehetőleg ne tartózkodjunk a tűző napon 11 és 16 óra között. Ekkor a fizikai munka is kerülendő. Különösen figyeljünk az idősekre, a krónikus betegekre és az egyedül élőkre. A hőség miatt több motorvonat is túlmelegedett, emiatt kimaradó vagy rövidebb szerelvénnyel közlekedő elővárosi vonatokra kell számítani, közölte a MÁV Inform. A MÁV csoport arról tájékoztatott, hogy a modern vonatokat korábban maximum 35 fokos külső hőmérsékletre méretezték, így az extrém hőség ezeknek a járműveknek is kihívást jelent. Hozzátették ugyanakkor, hogy a vonatok jelentős része menetrend szerint közlekedik. A Tisza kormány benyújtja az országgyűlésnek az idei költségvetés módosítását, amely stabil alapot teremt Magyarország újjáépítéséhez, közölte a miniszterelnök napi rendelőtti parlamenti felszólalásában. Magyar Péter azt ígérte, felülvizsgálják az állami kiadásokat, megszüntetik a pazarlást, felszámolják a korrupciót, és minden pénzt oda irányítanak, ahol a magyar emberek érdekét szolgálja. A kormányfő azt mondta, hogy az Orbán kormány szándékosan megkárosította a saját hazáját, a színfalak mögött kiárusította és magánkézre játszotta az állam stratégiai cégeit. Az elmúlt 36 évben az állam és a miniszterelnök nem volt megrendelője büntetőeljárásoknak, mondta a Fidesz frakció vezetője Magyar Péter felszólalására reagálva. Gulyás Gergely azt mondta, ha a kormány elbocsáthatja a köztársasági elnököt és kiiktathatja a parlamenti ellenzéket a választásokból, akkor nem alkotmányos demokrácia lesz a következő években. A Hernádba fulladt egy gyermek vasárnap Gesztenynél. A mentőcsapat beszámolója szerint a folyóhoz két felnőtt, több úszni nem tudó fiatallal érkezett fürdőzni. A 6-7 év körüli gyereket elsodorta a Hernád. A mentők újraélesztették és kórházba vitték, de nem tudták megmenteni az életét.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden a sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen. Elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol zápor, zivatar. A szél gyenge marad, de zivatarban viharossá fokozódhat. A hőmérséklet 37 és 42 fok között alakul.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: 99.8. Görmend FM.
1: Alszik a város, még ébrán reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar, az agy lárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket. Hey.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember. Benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé, amin alszom.

Yeah.

0: 99.8 Körmend rádiója.
1: Ráfangolva. Szóval tényleg ennyi.

0: Sherman és a világ hírei a 99.8-on.
1: Folytatódik a hőség. Szerda éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Sok a felelőtlen fürdőző a vízpartokon. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szerda éjfélig meghosszabbította a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A szakemberek ismét felhívták a figyelmet, hogy a tartós forróság fokozottan megterheli a szervezetet. Nagyon fontos, hogy mindenki igyon sok vizet. Aki teheti, ne tartózkodjon a tűző napon 11 és 16 óra között. Ekkora fizikai munka is kerülendő. Különösen kell figyelni az idősekre, a krónikus betegekre és az egyedül élőkre. Drámaian rossz helyzetben találta a költségvetést a Tisza kormány az átadás átvétel után, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy miközben az előző kormány 3,7 majd 5%-os hiányról beszélt, a büdzsé hiánya még a várhatóan ősszel megérkező uniós forrásokkal együtt is meghaladhatja a 7%-ot. A KDNP frakció vezetője vitatta azt, amit a kormányfő a gazdaság állapotáról mondott. Ritvári Bence szerint, amikor átadták a kormányzást, a gazdasági növekedés Magyarországon kétszer akkora volt, mint az eurózónában. Hiányolta az áfa csökkentést, a kilakoltatások megszüntetését, illetve a 480 forintos benzinárat. Csoportos létszámcsökkentést jelentett be a Richter. Mértéke 30 napra vetítve meghaladja a 30 főt. Erről tájékoztatták Budapest főváros kormányhivatalát is. A tervezett létszámcsökkentés a gyógyszergyártási, azon belül is főként a hatóanyaggyártási területeket érinti. A következő napokban Budapesten a 20., a 21. és a 23. kerületben, továbbá 8 vármegye 73 településén folytatódik a szúnyoggyérítési program. A rendkívüli hőség miatt a szokásosnál később, jóval a naplemente után indulnak el a permetezést végző járművek. A kémiai módszerrel végzett szúnyoggyérítés mellett Békés vármegyében néhány folyami holtágnál biológiai módszerrel is gyérítik a lárvákat. Továbbra is sok a felelőtlen fürdőző a vízpartokon. A vízimentőket már most annyi esethez riasztják, mint a főszezonban, tájékoztatott a Magyar Vízimentő Egyesület elnöke. Bagyó Sándor a Kossuth Rádióban felhívta a figyelmet arra, hogy a természetes vizek vízállása általában alacsony, emiatt különösen veszélyes, ismeretlen helyen vízbe ugrani.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden a sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen. Elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol zápor, zivatar. A szél gyenge marad, de zivatarban viharossá fokozódhat. A hőmérséklet 37 és 42 fok között alakul.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

Hazai turné. Naponta 260 percben. A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Nem mindegy, hogyan állítjuk be a légkondit. Nyári működési rend szerint dolgozik a Körmendi Kulturális Központ. 3,6 milliárd a kórházi klímaberendezések karbantartására. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Nem mindegy, hogyan állítjuk be a légkondit. A nyári melegben sok helyen a légkondicionálók jelentenek enyhülést, azonban az egészségünk megőrzése érdekében érdemes ezekkel kapcsolatban is néhány szabályt betartani, hangsúlyozta dr. Király Ildikó. A Vasvár megyei tisztifőorvos emellett a fokozott folyadékfogyasztás fontosságára is felhívta a figyelmet.
2: Fontos ilyenkor azt is elmondani, hogy ugye nagyon magas hőmérsékletet várunk, akár 35-39 fokos maximumokat, és ilyenkor, ha valaki légkondicionálót használ, az optimális hőmérséklet azért a 28 fok alá ne menjen, ne hűtse túl hirtelen a szervezetét. Mi az, ami még nagyon fontos? A folyadékpótlás. Arra kell figyelni, hogy ilyenkor nem lehet csak arra gondolni, hogyha szomjasak vagyunk, akkor ízunk, hanem megelőző jeleggel tulajdonképpen folyamatosan figyelni kell a folyadékpótlásra. Különös tekintettel a kisgyermekekre, az olyan csoportokra, akik kiszolgáltatottabbak, tehát gondolok itt a várandósokra, idősekre, krónikus betegségben szenvedőkre, elsősorban a szív- és érrendszeri megbetegedésben szenvedőkre.
1: Nyári működési rend szerint dolgozik a következő időszakban a Körmendi Kulturális Központ, amely a Kárpáti Együttes koncertjével zárta az idei első fél év rendezvényeit. Az intézmény közösségi oldalán közzétett tájékoztatás szerint a nyári szünet alatt is közreműködnek több városi esemény lebonyolításában. A központ a Berzsenyi utcai épületben július 2-án és július 8-án ügyeletet tart. Az intézmény július 13-án tér vissza a megszokott működési rendhez. A kajakkenu sport egyik legsokoldalúbb magyar alakja, Pulai Imre lesz a Bárkaházi Esték sorozat következő vendége szerdán. A Sumák című beszélgetésen a résztvevők megismerhetik az olimpiai bajnok sportoló rendkívül gazdag pályafutását. Pulai Imre 8-szoros magyar bajnokként és 3-szoros világbajnokként írta be nevét a magyar kajakkenu sport történetébe. Sportolói karrierje lezárása után pedig új kihívásokat is keresett, a szánkósportban is kipróbálta magát, emellett az ÉSZT Kajakkenu Szövetség szövetségi kapitányaként is dolgozott. A rendezvény ingyenesen látogatható, és minden érdeklődőt várnak a kötetlen hangulatú estére. Elkészült a július elején kezdődő Rába Beach Basket Körmend kosárlabda torna sorsolása. A 20 induló csapatot 4 csoportba osztották be, közölték a szervezők. A tájékoztatás szerint a torna július 3-án pénteken kezdődik. A mérkőzések részletes programját a következő napokban készítik el. Az idei Rába Beach Basket Körmend tornán 20 csapat méri össze tudását. A csoport küzdelmeket követően az egyhetes kieséses szakaszban dől el a végső helyezések sorsa. Takács Mihályné emerenciát köszöntötte 105. születésnapja alkalmából dr. Szabó Barna. A köszöntésről Körmend polgármestere közösségi oldalán számolt be. Ő eddig a legidősebb székkorú, akit személyesen köszönthetett a polgármester. A hőség a bölcsödékben és az óvodákban is fokozott odafigyelést igényel, írta az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter Facebook oldalán. Lennert Judit közölte, az a kérésük, hogy ezekben a napokban minden döntés középpontjában a gyermekek egészsége és jólléte álljon. Ennek érdekében azt javasolják az intézményeknek, hogy a legmelegebb órákban ne szervezzenek szabadtéri programokat, gondoskodjanak a folyamatos folyadékpótlásról, friss gyümölcsről, megfelelő árnyékolásról, fényvédelemről, és ahol erre lehetőség van, biztonságos hűtési opciókról. A kormány 3,6 milliárd forintot fordít a kórházi klímaberendezések azonnali karbantartására, fejlesztésére, közölte a pénzügyminiszter Facebook oldalán. Kermán András arról írt, hogy harmadfokú hőségriadó van érvényben, és a legkiszolgáltatottabbak ebben a helyzetben azok, akik egészségügyi ellátásra szorulnak. Franciaországban az elmúlt 3 napban 1000-rel több halálesetet regisztráltak, mint az előző hónapokban, jelentette be az Országos Közegészségügyi Szolgálat a rendkívül intenzív hőhullám végén. A halálesetek 85%-a 65 éves és annál idősebb személyeket érintettek hozzá a hatóság.
0: Sporthírek.
1: Milák Kristóf egyéni csúccsal lett második 50 méteres pillangó úszásban a római nemzetközi viadal vasárnapi zárónapján. Milák időeredménye egyben új országos csúcs is, a korábbit a 2019-es világbajnokság óta Szabó Sebastian tartotta. A számot a svájciak kiváló sprintere Noé Ponti nyerte.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma Dunántúlon már északire, északnyugatira fordul és megélénkül a szél. Továbbra is a napsütés lesz túlsúlyban, ám délután szorványosan záporok, zivatarok alakulhatnak ki, melyekhez erős, viharos, keleti-északkeleti szél és jégeső társulhat. Napközben 36 fokra forrósodik a levegő.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: 99.8 Körment rádiója. Ráfangolva. Egy
1: pillanatom, és én neked adom. Közeledni lágyan és néha nagyon. Éppen ezt akarom.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Kánikula? Kapd fel a fürdőruhád és irány körmend a Muse Fun and Wellness Park. Pálmafák, hatalmas frissítő medencék és igazi nyári lazaság vár. Ne csak álmodozz a nyaralásról, éld át nálunk. Prémium környezet, elérhető árak, wellness, fagy és sör, este fenséges olasz vacsorák. Kell ennél több? Keresd a Muse Fun and Wellness Park Facebook oldalát.
2: Halrajongók, horgászok, családok, figyelem! A Sporthorgász Egyesületek Vasmegyei Szövetsége szeretettel meghívja a családokat, baráti társaságokat július 11-én Vaskeresztesre, a 12. Pinkavölgyi Halasnapra, ahol halételkészítő verseny, horgászprogramok és élőzene szórakoztatja a látogatókat. Felép a Brand New és a Varnyú Country együttes. A gyerekeket ingyenes ugrálóvár, arcfestés, pónis hintózás és sok-sok élmény várja. A halételek kóstolója 12 óra 30 perctől a készlet erejéig tart. További információ a vasivizeken.hu oldalon, vagy a 94-es körzet 506-835-ös telefonszámon. Ne hagyja ki! Találkozzunk Vaskeresztesen a 12. Pinkavölgyi Halasnapon.
0: Reklámot hallottak! És most! A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Szorosabbra fűzi testvérvárosi kapcsolatait Görmend. Július 1-én zárva lesznek az egészségügyi intézmények. A Tihanyi Levendula 100 éves múltjáról nyílt kiállítás. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szorosabbra fűzi testvérvárosi kapcsolatait Görmend. Dr. Szabóban a polgármester nemrég egy fürstenfeldi meghívásnak tett eleget, majd Csehországba utazott egy görmendi delegációval. Roznonban a magyar konyha tradicionális ételét, a babgulyást készítették el a helyi fesztiválozóknak, mondta rádiónknak Szabó Barna.
2: Az elmúlt egy héten belül két testvérvárosunknál jártam az ő meghívásukra, az egyik Roznov, cseh testvérvárosunk. Egy ilyen háromnapos fesztiváljuk van itt a Szent Iváné körül. Erre kaptunk meghívást, csak azzal a kiegészítéssel, hogy szerették volna, hogy a fesztivál egy napja keretén belül a hagyományos magyar gulyással megismertetnénk az ott élőket. Itt mi bevásároltuk az alapanyagot hozzá. 200-300 főre kérték, hogy akkor készítsük el az ételt, és természetesen ingyen adtuk az ottani lakosságnak, a esetleges becsületkasszából befolyó összeget pedig jótékony célra fogják felhasználni. Nagyon nagy sikere volt, örömmel konstatáltuk, körülbelül 350 adagot mértünk ki. Eddig is éltek ezek a kapcsolatok, de két oldalról azok az célú szorosabbra fűzzük.
1: Július 1-én zárva lesznek Görmenden is az egészségügyi intézmények, Pogács Monika információi következnek.
3: Zárva lesznek a házi orvosi, gyermekorvosi, fogorvosi és szakorvosi rendelők, valamint a védőnői tanácsadók és a gyógyszertárak is július 1-én szerdán, a Semmelweis napon Görmenden is. Július 1-je ugyanis Semmelweis Ignác születésnapja, a magyar egészségügy napja, amely az egészségügyi dolgozók számára munkaszüneti nap. A tájékoztatás szerint ezen a napon az egészségügyi ellátás ügyeleti rendszerint biztosított. A lakosságot arra kérik, hogy időben gondoskodjanak a szükséges gyógyszerek beszerzéséről. Görmenden az ügyeleti gyógyszertári ellátást július 1-én szerdán a Paracelsus gyógyszertár biztosítja.
1: Július 3 és 4 között rendezik meg a Hoplá könnyűzenei fesztivált a Szentgotthárdi Várkertben, ahol két napon át koncertek, street food kínálat, italpultok és kempingezési lehetőség várja a látogatókat. Olvasható az esemény közösségi oldalán. Felép többek között az Előre Tort helyőrség, a Novel Zone, a Zeno Electric és a Lander Kills. Változik szárától az építési-bontási hulladékok leadásának rendje Görmenden is. A MOHU ZRT döntése alapján a kevert építési-bontási hulladék, valamint a beton, tégla, cserép és kerámia hulladék leadásáért ezentúl fizetni kell, ugyanakkor mennyiségi korlátozás nélkül van erre lehetőség. A szolgáltatás továbbra is kizárólag lakossági ügyfelek számára érhető el. A MOHU szerint a változtatásra azért van szükség, mert az eddigi ingyenes rendszerrel több esetben visszaéltek. Befejeződött a 21. Görmendi kosárlabda tábor első turnusa, közölték a szervezők. A görmendi törpördögök tájékoztatása szerint idén is sok fiatal érkezett hozzájuk. A kosárlabda tábor a következő hetekben további két turnussal folytatódik. Ezzel immár 21. alkalommal biztosítanak nyári sportolási és közösségi programot a gyerekeknek. Stabil az energiaellátás. A hálózati adatok alapján az energiaellátás stabil, rendkívüli beavatkozásra nincs szükség. A kiegyensúlyozott működés érdekében ugyanakkor sokat tehetnek a fogyasztók is. Akiknek van rá módja, használja átgondoltan az energiaigényes berendezéseit a legnagyobb esti terhelés idején, lehetőleg ne egyszerre, közölte az MVM csoport Facebook oldalán. A tartósan magas hőmérséklet nem csak az emberek közérzetét, hanem az energiafelhasználást is befolyásolja. A Tihanyi Levendula 100 éves múltjáról nyílt kiállítás a Balatonparti településen, abban az épületben, ahol 2009-ben megkezdte működését a Félsziget első levendula boltja. A centenáriumon a Tihanyi Bencés apátság és a Tihanyi Levendula Manufaktúra új együttműködési megállapodást kötött, amelyet Nyáradi Zsolt ügyvezető egy szimbolikus készfogásként jellemzett az évszázadokon átívelő bencés tudás és a kortárs szakmai innováció között. Több száz ember gyűlt össze hétfőn hajnalban az angliai Brighton tengerpartján, hogy együtt köszöntsék a napfelkeltét egy közösségi zenés pikniken. A Sunrise Breakfast elnevezésű rendezvényt immár 10. alkalommal tartották meg. A résztvevők pokrócokon ülve, helyi pékek süteményeit és kávéját fogyasztva hallgatták a parton fellépő akusztikus zenészeket. A program célja, hogy felhívja a figyelmet a közösségi együttlét és a természet közelségének fontosságára. A rendezvény után a résztvevők szemetet iszadtak.
0: Sporthírek.
1: A 6. labdarúgó világbajnokságen szereplő Lionel Messi saját csúcsát tovább javítva, immár 19 góllal vezeti az örök ranglistát. Az újonc Jordánia ellen csereként beálló játékmester szabadrúgásból volt eredményes, ezzel újabb csúcsot döntött, ugyanis első futballistaként sorozatban immár 7 VB találkozón talált be.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma a Dunántúlon már északire, északnyugatira fordul és megélénkül a szél, továbbra is a napsütés lesz túlsúlyban, ám délután szorványosan záporok, zivatarok alakulhatnak ki, melyekhez erős, viharos, keleti, északkeleti szél és jégeső társulhat. Napközben 36 fokra forrósodik a levegő.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.
4: Estamos rompiendo muchacho. Y si el pueblo pide, chipapeme. Y si el pueblo pide, let go, let go.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Kerekedj fel július 4-én szombaton az Uszkói Szőlőhegyre. Délután 4 órától érkezik a hegypásztor éjszaka a csillagok alatt. Indítsd a délutánt egy izgalmas dottós szőlőhegyi időutazással, kóstolj bele a borterasz legzamatosabb tételeibe, és kényeztesd ízlelő bimbóidat omlós, kemencés, lebbencses csülökkel. 6 órától Helka hív egy füllett pajzán népzenei utazásra elektromos citerával, majd a Culture Cuvée koncertje tölti be zenével a nagy pajtát. Este 9-től profi távcsövekkel kémlelheted a csillagos égbolt titkait, sőt, ha tetszik a vidék, hozz egy sátrat és maradj éjszakára is. Július 4-e szombat, Hegypásztor Pincék, Oszkó. A belépés díjtalan. A dottós kalandozás előzetes regisztrációt igényel. Részletek a Vasvár Népfőiskola és a Hegypásztor Kör Facebook oldalán. A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
0: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
2: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keres ránk a neten. Karaván Színház.
3: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot. Néha egyetlen nap vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun & Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a La Terrazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun & Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
4: Reklámot hallottak.
0: És most. A Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva. A Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. A város rádiója. Rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Nem mindegy, hogyan állítjuk be a légkondit. Nyári működési rend szerint dolgozik a Körmendi Kulturális Központ. 3,6 milliárd a kórházi klímaberendezések karbantartására. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Nem mindegy, hogyan állítjuk be a légkondit. A nyári melegben sok helyen a légkondicionálók jelentenek enyhülést, azonban az egészségünk megőrzése érdekében érdemes ezekkel kapcsolatban is néhány szabályt betartani, hangsúlyozta dr. Király Ildikó. A Vasvár megyei tisztifőorvos emellett a fokozott folyadékfogyasztás fontosságára is felhívta a figyelmet.
2: Fontos ilyenkor azt is elmondani, hogy ugye nagyon magas hőmérsékletet várunk, akár 35-39 fokos maximumokat, és ilyenkor, ha valaki légkondicionálót használ, az optimális hőmérséklet azért a 28 fok alá ne menjen, ne hűtse túl hirtelen a szervezetét. Mi az, ami még nagyon fontos? A folyadékpótlás. Arra kell figyelni, hogy ilyenkor nem lehet csak arra gondolni, hogyha szomjasak vagyunk, akkor ígyunk, hanem megelőző jelleggel tulajdonképpen folyamatosan figyelni kell a folyadékpótlásra. Különös tekintettel a kisgyermekekre, az olyan csoportokra, akik kiszolgáltatottabbak, tehát gondolok itt a várandósokra, idősekre, a krónikus betegségben szenvedőkre, elsősorban a szív- és érrendszeri megbetegedésben szenvedőkre.
1: Nyári működési rend szerint dolgozik a következő időszakban a Körmendi Kulturális Központ, amely a Kárpáti Együttes koncertjével zárta az idei első fél év rendezvényeit. Az intézmény közösségi oldalán közzétett tájékoztatás szerint a nyári szünet alatt is közreműködnek több városi esemény lebonyolításában. A központ a Berzsenyi utcai épületben július 2-án és július 8-án ügyeletet tart. Az intézmény július 13-án tér vissza a megszokott működési rendhez. A kajakkenu sport egyik legsokoldalúbb magyar alakja, Pulai Imre lesz a Bárkaházi Esték sorozat következő vendége szerdán. A Sumák című beszélgetésen a résztvevők megismerhetik az olimpiai bajnok sportoló rendkívül gazdag pályafutását. Pulai Imre 8-szoros magyar bajnokként és 3-szoros világbajnokként írta be nevét a magyar kajakkenu sport történetébe. Sportolói karrierje lezárása után pedig új kihívásokat is keresett, a szánkósportban is kipróbálta magát, emellett az ÉSZT Kajakkenu Szövetség szövetségi kapitányaként is dolgozott. A rendezvény ingyenesen látogatható, és minden érdeklődőt várnak a kötetlen hangulatú estére. Elkészült a július elején kezdődő Rába Beach Basket Körmend kosárlabda torna sorsolása. A 20 induló csapatot 4 csoportba osztották be, közölték a szervezők. A tájékoztatás szerint a torna július 3-án pénteken kezdődik. A mérkőzések részletes programját a következő napokban készítik el. Az idei Rába Beach Basket Körmend tornán 20 csapat méri össze tudását. A csoport küzdelmeket követően az egyhetes kieséses szakaszban dől el a végső helyezések sorsa. Takács Mihályné emerenciát köszöntötte 105. születésnapja alkalmából dr. Szabó Barna. A köszöntésről Körmend polgármestere közösségi oldalán számolt be. Ő eddig a legidősebb székkorú, akit személyesen köszönthetett a polgármester. A hőség a bölcsödékben és az óvodákban is fokozott odafigyelést igényel, írta az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter Facebook oldalán. Lennert Judit közölte, az a kérésük, hogy ezekben a napokban minden döntés középpontjában a gyermekek egészsége és jólléte álljon. Ennek érdekében azt javasolják az intézményeknek, hogy a legmelegebb órákban ne szervezzenek szabadtéri programokat, gondoskodjanak a folyamatos folyadékpótlásról, friss gyümölcsről, megfelelő árnyékolásról, fényvédelemről, és ahol erre lehetőség van, biztonságos hűtési opciókról. A kormány 3,6 milliárd forintot fordít a kórházi klímaberendezések azonnali karbantartására fejlesztésére, közölte a pénzügyminiszter Facebook oldalán. Kermán András arról írt, hogy harmadfokú hőségriadó van érvényben, és a legkiszolgáltatottabbak ebben a helyzetben azok, akik egészségügyi ellátásra szorulnak. Franciaországban az elmúlt 3 napban 1000-rel több halálesetet regisztráltak, mint az előző hónapokban, jelentette be az Országos Közegészségügyi Szolgálat a rendkívül intenzív hőhullám végén. A halálesetek 85%-a 65 éves és annál idősebb személyeket érintettek, hozzá a hatóság.
0: Sporthírek.
1: Milák Kristóf egyéni csúccsal lett második 50 méteres pillangó úszásban a római nemzetközi viadal vasárnapi zárónapján. Milák időeredménye egyben új országos csúcs is, a korábbit a 2019-es világbajnokság óta Szabó Sebastian tartotta. A számot a svájciak kiváló sprintere Noé Ponti nyerte.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma a Dunántúlon már északire, északnyugatira fordul és megélénkül a szél. Továbbra is a napsütés lesz túlsúlyban, ám délután szorványosan záporok, zivatarok alakulhatnak ki, melyekhez erős, viharos, keleti, északkeleti szél és jégeső társulhat. Napközben 36 fokra forrósodik a levegő.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend.

0: mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot. Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun & Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a La Terrazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun & Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
0: Álomterasz. Saját gyártású teraszok és télikertek. Várunk országszerte 5 bemutató udvarunk egyikében. Álomterasz. A prémium, ami nem privilégium. Álomterasz.hu.
2: Kolibri Hungary.
3: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
2: Tapintható alaprajztáblák, prime matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
3: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
0: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te? Elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
4: Kerekedj fel július 4-én szombaton az Oszkói Szőlőhegyre. Délután 4 órától érkezik a hegypásztor éjszaka a csillagok alatt. Indítsd a délutánt egy izgalmas dottós szőlőhegyi időutazással, kóstolj bele a borterasz legzamatosabb tételeibe, és kényeztesd ízlelő bimbóidat omlós kemencés lebbencses csülökkel. 6 órától Helka hív egy füllett pajzán népzenei utazásra elektromos citerával, majd a Culture Cuvée koncertje tölti be zenével a nagypajtát. Este 9-től profi távcsövekkel kémlelheted a csillagos égbolt titkait, sőt, ha tetszik a vidék, hozz egy sátrat és maradj éjszakára is. Július 4-e szombat, Hegypásztor Pincék Oszkó. A belépés díjtalan. A dottós kalandozás előzetes regisztrációt igényel. Részletek a Vasvár Népfőiskola és a Hegypásztor Kör Facebook oldalán. A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
5: Reklámot hallottak.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

0: Fönnmend és a világhírei a 99.8-on.
1: Szorosabbra fűzi testvérvárosi kapcsolatait Körmend. Július 1-én zárva lesznek az egészségügyi intézmények. A Tihanyi Levendula 100 éves múltjáról nyílt kiállítás. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szorosabbra fűzi testvérvárosi kapcsolatait Körmend. Dr. Szabó Barna polgármester nemrég egy fürstenfeldi meghívásnak tett eleget, majd Csehországba utazott egy körmendi delegációval. Roznonban a magyar konyha tradicionális ételét, a babgulyást készítették el a helyi fesztiválozóknak, mondta rádiónknak Szabó Barna.
2: Az elmúlt egy héten belül két testvérvárosomnál jártam az ő meghívásukra. Az egyik Roznov, Cseh testvérvárosunk. Egy ilyen háromnapos fesztiváljuk van itt a Szent Iváné körül. Erre kaptunk meghívást, csak azzal a kiegészítéssel, hogy szeretnék volna, hogy a fesztivál egy napja keretén belül a hagyományos magyar gulyással megismertetnénk az ott élőket. Itt mi bevásároltuk az alapanyagot hozzá. 2-300 főre kérték, hogy akkor készítsük el az ételt, és természetesen ingyen adtuk az ottani lakosságnak, a esetleges becsületkasszából befolyó összeget pedig jótékony célra fogják felhasználni. Nagyon nagy sikere volt, örömmel konstatáltuk, körülbelül 350 adagot mértünk ki. Eddig is éltek ezek a kapcsolatok, de két oldalról az a közös célja, hogy szorosabbra fűzzük.
1: Július 1-én zárva lesznek Körmenden is az egészségügyi intézmények, Pogács Mónika információi következnek.
3: Zárva lesznek a házi orvosi, gyermekorvosi, fogorvosi és szakorvosi rendelők, valamint a védőnői tanácsadók és a gyógyszertárak is július 1-én szerdán, a Semmelweis napon Körmenden is. Július 1-je ugyanis Semmelweis Ignác születésnapja, a magyar egészségügy napja, amely az egészségügyi dolgozók számára munkaszüneti nap. A tájékoztatás szerint ezen a napon az egészségügyi ellátás ügyeleti rendszerint biztosított. A lakosságot arra kérik, hogy időben gondoskodjanak a szükséges gyógyszerek beszerzéséről. Körmenden az ügyeleti gyógyszertári ellátást július 1-én szerdán a Paracelsus gyógyszertár biztosítja.
1: Július 3 és 4 között rendezik meg a Hoplá könnyűzenei fesztivált a Szentgotthárdi Várkertben, ahol két napon át koncertek, street food kínálat, italpultok és kempingezési lehetőség várja a látogatókat. Olvasható az esemény közösségi oldalán. Felép többek között az Előre Tort helyőrség, a Novel Zone, a Zeno Electric és a Lander Kills. Változik szárától az építési bontási hulladékok leadásának rendje Körmenden is. A Mohu ZRT döntése alapján a kevert építési bontási hulladék, valamint a beton, tégla, cserép és kerámia hulladék leadásáért ezentúl fizetni kell, ugyanakkor mennyiségi korlátozás nélkül van erre lehetőség. A szolgáltatás továbbra is kizárólag lakossági ügyfelek számára érhető el. A Mohu szerint a változtatásra azért van szükség, mert az eddigi ingyenes rendszerrel több esetben visszaéltek. Befejeződött a 21. körmendi kosárlabda tábor első turnusa, közölték a szervezők. A körmendi törpördögök tájékoztatása szerint idén is sok fiatal érkezett hozzájuk. A kosárlabda tábor a következő hetekben további két turnussal folytatódik. Ezzel immár 21. alkalommal biztosítanak nyári sportolási és közösségi programot a gyerekeknek. Stabil az energiaellátás. A hálózati adatok alapján az energiaellátás stabil, rendkívüli beavatkozásra nincs szükség. A kiegyensúlyozott működés érdekében ugyanakkor sokat tehetnek a fogyasztók is. Akiknek van rá módja, használja átgondoltan az energiaigényes berendezéseit a legnagyobb esti terhelés idején, lehetőleg ne egyszerre, közölte az MVM csoport Facebook oldalán. A tartósan magas hőmérséklet nem csak az emberek közérzetét, hanem az energiafelhasználást is befolyásolja. A Tihanyi Levendula 100 éves múltjáról nyílt kiállítás a balatonparti településen, abban az épületben, ahol 2009-ben megkezdte működését a Félsziget első levendula boltja. A centenáriumon a Tihanyi Bencés apátság és a Tihanyi Levendula manufaktúra új együttműködési megállapodást kötött, amelyet Nyáradi Zsolt ügyvezető egy szimbolikus készfogásként jellemzett az évszázadokon átívelő bencés tudás és a kortárs szakmai innováció között. Több száz ember gyűlt össze hétfőn hajnalban az angliai Brighton tengerpartján, hogy együtt köszöntsék a napfelkeltét egy közösségi zenés pikniken. A Sunrise Breakfast elnevezésű rendezvényt már 10. alkalommal tartották meg. A résztvevők pokrócokon ülve, helyi pékek süteményeit és kávéját fogyasztva hallgatták a parton fellépő akusztikus zenészeket. A program célja, hogy felhívja a figyelmet a közösségi együttlét és a természet közelségének fontosságára. A rendezvény után a résztvevők szemetet is szedtek.
0: Sporthírek.
1: A 6. labdarúgó világbajnokságen szereplő Lionel Messi saját csúcsát tovább javítva, immár 19 góllal vezeti az öröklanglistát. Az újonc Jordánia ellen csereként beálló játékmester szabadrúgásból volt eredményes, ezzel újabb csúcsot döntött, ugyanis első futballistaként sorozatban immár 7 VB találkozón talált be.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma a Dunántúlon már északire, északnyugatira fordul és megélénkül a szél, továbbra is a napsütés lesz túlsúlyban, ám délután szorványosan záporok, zivatarok alakulhatnak ki, melyekhez erős, viharos, keleti-északkeleti szél és jégeső társulhat. Napközben 36 fokra forrósodik a levegő.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Mit kínál idén nyáron a Muse Fun and Wellness Park itt Körmenden a vendégeknek? Ezt kérdezzük Dercsényi Orsitól, a létesítmény programigazgatójától.
2: A Muse Fun and Wellness Parkban idén is igazi nyári hangulat várja a vendégeket Körmenden. Karibi hangulatú kültéri medencénk, csúszdánk, kényelmes napozó teraszunk és a poolbar hűsítő koktéljai gondoskodnak arról, hogy akár egyetlen délután is igazi kikapcsolódás legyen.
1: Van valamilyen különleges ajánlatotok is?
2: Igen, elindítottuk a La Terrazza csomagunkat, amelyben a fürdőbelépő mellé egy olasz antipasti tál is jár, amit a La Terrazzán lehet elfogyasztani. Így a fürdőzés mellé egy kis olasz életérzés is társul.
1: Milyen programokkal készültek a közeljövőben?
2: Pénteken a La Terrazzán Mionetto Prosecco kóstolóval várjuk vendégeinket, emellett természetesen a bowling pályáink is egész nyáron nyitva tartanak. Akár családdal, barátokkal, vagy egy esti kikapcsolódásra érkeznek, nálunk mindenki talál magának élményt.
1: Hol találhatnak további információkat az érdeklődők?
2: A részletes programokat és az aktuális ajánlatokat a Muse Fun and Wellness Park Facebook oldalán, valamint a weboldalunkon találják meg. Szeretettel várunk mindenkit.
1: Dercsényi Orsit, a Muse Fun and Wellness Park programigazgatóját hallottuk.
0: Reklámot hallottak! A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva. A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, 99.8.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Nem mindegy, hogyan állítjuk be a légkondit. Nyári működési rend szerint dolgozik a Körmendi Kulturális Központ. 3,6 milliárd a kórházi klímaberendezések karbantartására. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Nem mindegy, hogyan állítjuk be a légkondit. A nyári melegben sok helyen a légkondicionálók jelentenek enyhülést, azonban az egészségünk megőrzése érdekében érdemes ezekkel kapcsolatban is néhány szabályt betartani, hangsúlyozta dr. Király Ildikó. A Vasvár megyei tisztifőorvos emellett a fokozott folyadékfogyasztás fontosságára is felhívta a figyelmet.
2: Fontos ilyenkor azt is elmondani, hogy ugye nagyon magas hőmérsékletet várunk, akár 35-39 fokos maximumokat, és ilyenkor, ha valaki légkondicionálót használ, az optimális hőmérséklet azért a 28 fok alá ne menjen, ne hűtse túl hirtelen a szervezetét. Mi az, ami még nagyon fontos? A folyadékpótlás. Arra kell figyelni, hogy ilyenkor nem lehet csak arra gondolni, hogyha szomjasak vagyunk, akkor ízunk, hanem megelőző jelleggel tulajdonképpen folyamatosan figyelni kell a folyadékpótlásra. Különös tekintettel a kisgyermekekre, az olyan csoportokra, akik kiszolgáltatottabbak, tehát gondolok itt a várandósokra, az idősekre, krónikus betegségben szenvedőkre, elsősorban a szív- és érrendszeri megbetegedésben szenvedőkre.
1: Nyári működési rend szerint dolgozik a következő időszakban a Körmendi Kulturális Központ, amely a Kárpáti Együttes koncertjével zárta az idei első fél év rendezvényeit. Az intézmény közösségi oldalán közzétett tájékoztatás szerint a nyári szünet alatt is közreműködnek több városi esemény lebonyolításában. A központ a Berzsenyi utcai épületben július 2-án és július 8-án ügyeletet tart. Az intézmény július 13-án tér vissza a megszokott működési rendhez. A kajakkenu sport egyik legsokoldalúbb magyar alakja, Pulai Imre lesz a Bárkaházi Esték sorozat következő vendége szerdán. A Sumák című beszélgetésen a résztvevők megismerhetik az olimpiai bajnok sportoló rendkívül gazdag pályafutását. Pulai Imre 8-szoros magyar bajnokként és 3-szoros világbajnokként írta be nevét a magyar kajakkenu sport történetébe. Sportolói karrierje lezárása után pedig új kihívásokat is keresett, a szánkósportban is kipróbálta magát, emellett az ÉSZT Kajakkenu Szövetség szövetségi kapitányaként is dolgozott. A rendezvény ingyenesen látogatható, és minden érdeklődőt várnak a kötetlen hangulatú estére. Elkészült a július elején kezdődő Rába Beach Basket Körmend kosárlabda torna sorsolása. A 20 induló csapatot 4 csoportba osztották be, közölték a szervezők. A tájékoztatás szerint a torna július 3-án pénteken kezdődik. A mérkőzések részletes programját a következő napokban készítik el. Az idei Rába Beach Basket Körmend tornán 20 csapat méri össze tudását. A csoport küzdelmeket követően az egyhetes kieséses szakaszban dől el a végső helyezések sorsa. Takács Mihályné emerenciát köszöntötte 105. születésnapja alkalmából dr. Szabó Barna. A köszöntésről Körmend polgármestere közösségi oldalán számolt be. Ő eddig a legidősebb székkorú, akit személyesen köszönthetett a polgármester. A hőség a bölcsödékben és az óvodákban is fokozott odafigyelést igényel, írta az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter Facebook oldalán. Lennert Judit közölte, az a kérésük, hogy ezekben a napokban minden döntés középpontjában a gyermekek egészsége és jólléte álljon. Ennek érdekében azt javasolják az intézményeknek, hogy a legmelegebb órákban ne szervezzenek szabadtéri programokat, gondoskodjanak a folyamatos folyadékpótlásról, friss gyümölcsről, megfelelő árnyékolásról, fényvédelemről, és ahol erre lehetőség van, biztonságos hűtési opciókról. A kormány 3,6 milliárd forintot fordít a kórházi klímaberendezések azonnali karbantartására fejlesztésére, közölte a pénzügyminiszter Facebook oldalán. Kermán András arról írt, hogy harmadfokú hőségriadó van érvényben, és a legkiszolgáltatottabbak ebben a helyzetben azok, akik egészségügyi ellátásra szorulnak. Franciaországban az elmúlt 3 napban 1000-rel több halálesetet regisztráltak, mint az előző hónapokban, jelentette be az Országos Közegészségügyi Szolgálat a rendkívül intenzív hőhullám végén. A halálesetek 85%-a 65 éves és annál idősebb személyeket érintette hozzá a hatóság.
0: Sporthírek.
1: Milák Kristóf egyéni csúccsal lett második 50 méteres pillangó úszásban a római nemzetközi viadal vasárnapi zárónapján. Milák időeredménye egyben új országos csúcs is, a korábbit a 2019-es világbajnokság óta Szabó Sebastian tartotta. A számot a svájciak kiváló sprintere Noé Ponti nyerte.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma a Dunántúlon már északire, északnyugatira fordul és megélénkül a szél. Továbbra is a napsütés lesz túlsúlyban, ám délután szorványosan záporok, zivatarok alakulhatnak ki, melyekhez erős, viharos, keleti, északkeleti szél és jégeső társulhat. Napközben 36 fokra forrósodik a levegő.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Kánikula? Kapd fel a fürdőruhád és irány körmend a Muse Fun and Wellness Park. Pálmafák, hatalmas frissítő medencék és igazi nyári lazaság vár. Ne csak álmodozz a nyaralásról, éld át nálunk. Prémium környezet, elérhető árak, wellness, fagy és sör, este fenséges olasz vacsorák. Kell ennél több? Keresd a Muse Fun and Wellness Park Facebook oldalát.
2: Halrajongók, horgászok, családok, figyelem! A Sporthorgász Egyesületek Vasmegyei Szövetsége szeretettel meghívja a családokat, baráti társaságokat július 11-én Vaskeresztesre, a 12. Pinkavölgyi Halasnapra, ahol halételkészítő verseny, horgászprogramok és élőzene szórakoztatja a látogatókat. Fellép a Brand New és a Varnyú Country együttes. A gyerekeket ingyenes ugrálóvár, arcfestés, pónis hintózás és sok-sok élmény várja. A halételek kóstolója 12 óra 30 perctől a készlet erejéig tart. További információ a vasivizeken.hu oldalon, vagy a 94-es körzet 506-835-ös telefonszámon. Ne hagyja ki! Találkozzunk Vaskeresztesen a 12. Pinkavölgyi Halasnapon.
0: Reklámot hallottak! És most! A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Szorosabbra fűzi testvérvárosi kapcsolatait Görmend. Július 1-én zárva lesznek az egészségügyi intézmények. A tihanyi levendula 100 éves múltjáról nyílt kiállítás. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szorosabbra fűzi testvérvárosi kapcsolatait Görmend. Dr. Szabó Barna polgármester nemrég egy fürstenfeldi meghívásnak tett eleget, majd Csehországba utazott egy görmendi delegációval. Roznonban a magyar konyha tradicionális ételét, a babgulyást készítették el a helyi fesztiválozóknak, mondta rádiónknak Szabó Barna.
2: Az elmúlt egy héten belül két testvérvárosomnál jártam az ő meghívásukra, az egyik Roznov, Cseh testvérvárosunk. Egy ilyen háromnapos fesztiváljuk van itt a Szent Iváné körül. Erre kaptunk meghívást, csak azzal a kiegészítéssel, hogy szeretnék volna, hogy a fesztivál egy napja keretén belül a hagyományos magyar gulyással megismertetnénk az ott élőket. Itt mi bevásároltuk az alapanyagot hozzá. 2-300 főre kérték, hogy akkor készítsük el az ételt, és természetesen ingyen adtuk az ottani lakosságnak, a esetleges becsületkasszából befolyó összeget pedig jótékony célra fogják felhasználni. Nagyon nagy sikere volt, örömmel konstatáltuk, körülbelül 350 adagot mértünk ki. Eddig is éltek ezek a kapcsolatok, de két oldalról az a közös cél, hogy szorosabbra fűzzük.
1: Július 1-én zárva lesznek Görmenden is az egészségügyi intézmények, Pogács Monika információi következnek.
3: Zárva lesznek a házi orvosi, gyermekorvosi, fogorvosi és szakorvosi rendelők, valamint a védőnői tanácsadók és a gyógyszertárak is július 1-én szerdán, a Semmelweis napon Görmenden is. Július 1-je ugyanis Semmelweis Ignác születésnapja, a magyar egészségügy napja, amely az egészségügyi dolgozók számára munkaszüneti nap. A tájékoztatás szerint ezen a napon az egészségügyi ellátás ügyeleti rendszerint biztosított. A lakosságot arra kérik, hogy időben gondoskodjanak a szükséges gyógyszerek beszerzéséről. Görmenden az ügyeleti gyógyszertári ellátást július 1-én szerdán a Paracelsus gyógyszertár biztosítja.
1: Július 3 és 4 között rendezik meg a Hoplá könnyűzenei fesztivált a Szentgotthárdi Várkertben, ahol két napon át koncertek, street food kínálat, italpultok és kempingezési lehetőség várja a látogatókat. Olvasható az esemény közösségi oldalán. Felép többek között az Előre tolt helyőrség, a Novel Zone, a Zeno Electric és a Lander Kills. Változik szárától az építési bontási hulladékok leadásának rendje Görmenden is. A Mohu ZRT döntése alapján a kevert építési bontási hulladék, valamint a beton, tégla, cserép és kerámia hulladék leadásáért ezentúl fizetni kell, ugyanakkor mennyiségi korlátozás nélkül van erre lehetőség. A szolgáltatás továbbra is kizárólag lakossági ügyfelek számára érhető el. A Mohu szerint a változtatásra azért van szükség, mert az eddigi ingyenes rendszerrel több esetben visszaéltek. Befejeződött a 21. görmendi kosárlabda tábor első turnusa, közölték a szervezők. A görmendi törpördögök tájékoztatása szerint idén is sok fiatal érkezett hozzájuk. A kosárlabda tábor a következő hetekben további két turnussal folytatódik. Ezzel immár 21. alkalommal biztosítanak nyári sportolási és közösségi programot a gyerekeknek. Stabil az energiaellátás. A hálózati adatok alapján az energiaellátás stabil, rendkívüli beavatkozásra nincs szükség. A kiegyensúlyozott működés érdekében ugyanakkor sokat tehetnek a fogyasztók is. Akiknek van rá módja, használja átgondoltan az energiaigényes berendezéseit a legnagyobb esti terhelés idején, lehetőleg ne egyszerre, közölte az MVM csoport Facebook oldalán. A tartósan magas hőmérséklet nem csak az emberek közérzetét, hanem az energiafelhasználást is befolyásolja. A tihanyi levendula 100 éves múltjáról nyílt kiállítás a balatonparti településen, abban az épületben, ahol 2009-ben megkezdte működését a Félsziget első levendula boltja. A centenáriumon a Tihanyi Bencés apátság és a Tihanyi Levendula Manufaktúra új együttműködési megállapodást kötött, amelyet Nyáradi Zsolt ügyvezető egy szimbolikus készfogásként jellemzett az évszázadokon átívelő bencés tudás és a kortárs szakmai innováció között. Több száz ember gyűlt össze hétfőn hajnalban az angliai Brighton tengerpartján, hogy együtt köszöntsék a napfelkeltét egy közösségi zenés pikniken. A Sunrise Breakfast elnevezésű rendezvényt már 10. alkalommal tartották meg. A résztvevők pokrócokon ülve, helyi pékek süteményeit és kávéját fogyasztva hallgatták a parton fellépő akusztikus zenészeket. A program célja, hogy felhívja a figyelmet a közösségi együttlét és a természet közelségének fontosságára. A rendezvény után a résztvevők szemetet iszettek.
0: Sporthírek.
1: A 6. labdarúgó világbajnokságen szereplő Lionel Messi saját csúcsát tovább javítva, immár 19 góllal vezeti az örök ranglistát. Az újonc Jordánia ellen csereként beálló játékmester szabadrúgásból volt eredményes, ezzel újabb csúcsot döntött, ugyanis első futballistaként sorozatban immár 7 VB találkozón talált be.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma a Dunántúlon már északire, északnyugatira fordul és megélénkül a szél, továbbra is a napsütés lesz túlsúlyban, ám délután szorványosan záporok, zivatarok alakulhatnak ki, melyekhez erős, viharos, keleti-északkeleti szél és jégeső társulhat. Napközben 36 fokra forrósodik a levegő.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Kerekedj fel július 4-én szombaton az Uszkói Szőlőhegyre. Délután 4 órától érkezik a hegypásztor éjszaka a csillagok alatt. Indítsd a délutánt egy izgalmas dottós szőlőhegyi időutazással, kóstolj bele a borterasz legzamatosabb tételeibe, és kényeztesd ízlelő bimbóidat omlós, kemencés, lebbencses csülökkel. 6 órától Helka hív egy füllett pajzán népzenei utazásra elektromos citerával, majd a Culture Cuvée koncertje tölti be zenével a nagy pajtát. Este 9-től profi távcsövekkel kémlelheted a csillagos égbolt titkait, sőt, ha tetszik a vidék, hozz egy sátrat és maradj éjszakára is. Július 4-e szombat, Hegypásztor Pincék, Oszkó. A belépés díjtalan. A dottós kalandozás előzetes regisztrációt igényel. Részletek a Vasvár Népfőiskola és a Hegypásztor Kör Facebook oldalán. A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
0: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
2: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keresd ránk a neten! Karaván Színház.
3: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot! Néha egyetlen nap vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun & Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a La Terrazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni, csak érkezz meg és élvezd a nyarat. Muse Fun & Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
4: Reklámot hallottak.
0: És most. A Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva. Körmend FM. A Körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva.

0: 99.8. Körmend FM. Ráthangolva.
1: Ez nem könny az arcomon, csak beborult hirtelen. Persze nem olyan nagy dolog, ha akarod így legyen. Szó sincs haragról, csak az ég, ami mennydörög. Most döntök magamról, legalább végre felnövök. Elrakom a kicsiket, a nagyokat, a színeket, a szagokat, velük mindegyik sikerem. Zaklatott a liegek és leomlik a vakolat, a tavalyi év megcsavart, meg egy kicsit kitekert. Megfogadtam, figyelek, agyaltam, hogy mi legyen. Téged láttalak, miközben felléptem a szigeten. Visszapattanok a bőröm, megérzi a falakat, és tudom, bármit állítok, a végén úgyse hiszed el. Nem vagyok ideges, dobozos cigi, meg egy ezüst terea. Kiveszem a kriketet, égetem a szálat, pedig volt, aki már belehalt. Minden nappal egyre jobban beteljesül az a tény, hogy nekem csak a zene van. Elvesztettem magamat egy életre, megtanultam, hogy ilyen, mikor teret adsz. Ez nem könny az arcomon,

0: A Körmendiek Körmendi és a világ hírei a 99.8-on.
1: Nem mindegy, hogyan állítjuk be a légkondit. Nyári működési rend szerint dolgozik a Körmendi Kulturális Központ. 3,6 milliárd a kórházi klímaberendezések karbantartására. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Nem mindegy, hogyan állítjuk be a légkondit. A nyári melegben sok helyen a légkondicionálók jelentenek enyhülést, azonban az egészségünk megőrzése érdekében érdemes ezekkel kapcsolatban is néhány szabályt betartani, hangsúlyozta dr. Király Ildikó. A Vasvár megyei tisztifőorvos emellett a fokozott folyadékfogyasztás fontosságára is felhívta a figyelmet.
2: Fontos ilyenkor azt is elmondani, hogy ugye nagyon magas hőmérsékletet várunk, akár 35-39 fokos maximumokat, és ilyenkor, ha valaki légkondicionálót használ, az optimális hőmérséklet azért a 28 fok alá ne menjen, ne hűtse túl hirtelen a szervezetét. Mi az, ami még nagyon fontos? A folyadékpótlás. Arra kell figyelni, hogy ilyenkor nem lehet csak arra gondolni, hogyha szomjasak vagyunk, akkor ígyunk, hanem megelőző jelleggel tulajdonképpen folyamatosan figyelni kell a folyadékpótlásra. Különös tekintettel a kisgyermekekre, az olyan csoportokra, akik kiszolgáltatottabbak, tehát gondolok itt a várandósokra, az idősekre, a krónikus betegségben szenvedőkre, elsősorban a szív- és érrendszeri megbetegedésben szenvedőkre.
1: Nyári működési rend szerint dolgozik a következő időszakban a Körmendi Kulturális Központ, amely a Kárpáti Együttes koncertjével zárta az idei első fél év rendezvényeit. Az intézmény közösségi oldalán közzétett tájékoztatás szerint a nyári szünet alatt is közreműködnek több városi esemény lebonyolításában. A központ a Berzsenyi utcai épületben július 2-án és július 8-án ügyeletet tart. Az intézmény július 13-án tér vissza a megszokott működési rendhez. A kajakkenu sport egyik legsokoldalúbb magyar alakja, Pulai Imre lesz a Bárkaházi Esték sorozat következő vendége szerdán. A Sumák című beszélgetésen a résztvevők megismerhetik az olimpiai bajnok sportoló rendkívül gazdag pályafutását. Pulai Imre 8-szoros magyar bajnokként és 3-szoros világbajnokként írta be nevét a magyar kajakkenu sport történetébe. Sportolói karrierje lezárása után pedig új kihívásokat is keresett, a szánkó sportban is kipróbálta magát, emellett az ÉSZT Kajakkenu Szövetség szövetségi kapitányaként is dolgozott. A rendezvény ingyenesen látogatható, és minden érdeklődőt várnak a kötetlen hangulatú estére. Elkészült a július elején kezdődő Rába Beach Basket Körment kosárlabda torna sorsolása. A 20 induló csapatot 4 csoportba osztották be, közölték a szervezők. A tájékoztatás szerint a torna július 3-án pénteken kezdődik. A mérkőzések részletes programját a következő napokban készítik el. Az idei Rába Beach Basket Körment tornán 20 csapat méri össze tudását. A csoport küzdelmeket követően az egyhetes kieséses szakaszban dől el a végső helyezések sorsa. Takács Mihályné emerenciát köszöntötte 105. születésnapja alkalmából dr. Szabó Barna. A köszöntésről Körmend polgármestere közösségi oldalán számolt be. Ő eddig a legidősebb székkorú, akit személyesen köszönthetett a polgármester. A hőség a bölcsödékben és az óvodákban is fokozott odafigyelést igényel, írta az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter Facebook oldalán. Lennert Judit közölte, az a kérésük, hogy ezekben a napokban minden döntés középpontjában a gyermekek egészsége és jólléte álljon. Ennek érdekében azt javasolják az intézményeknek, hogy a legmelegebb órákban ne szervezzenek szabadtéri programokat, gondoskodjanak a folyamatos folyadékpótlásról, friss gyümölcsről, megfelelő árnyékolásról, fényvédelemről, és ahol erre lehetőség van, biztonságos hűtési opciókról. A kormány 3,6 milliárd forintot fordít a kórházi klímaberendezések azonnali karbantartására fejlesztésére, közölte a pénzügyminiszter Facebook oldalán. Kermán András arról írt, hogy harmadfokú hőségriadó van érvényben, és a legkiszolgáltatottabbak ebben a helyzetben azok, akik egészségügyi ellátásra szorulnak. Franciaországban az elmúlt 3 napban 1000-rel több halálesetet regisztráltak, mint az előző hónapokban, jelentette be az Országos Közegészségügyi Szolgálat a rendkívül intenzív hőhullám végén. A halálesetek 85%-a 65 éves és annál idősebb személyeket érintettek hozzá a hatóság.
0: Sporthírek.
1: Milák Kristóf egyéni csúccsal lett második 50 méteres pillangó úszásban a római nemzetközi viadal vasárnapi zárónapján. Milák időeredménye egyben új országos csúcs is, a korábbit a 2019-es világbajnokság óta Szabó Sebastian tartotta. A számot a svájciak kiváló sprintere Noé Ponti nyerte.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma a Dunántúlon már északire, északnyugatira fordul és megélénkül a szél. Továbbra is a napsütés lesz túlsúlyban, ám délután szorványosan záporok, zivatarok alakulhatnak ki, melyekhez erős, viharos, keleti-északkeleti szél és jégeső társulhat. Napközben 36 fokra forrósodik a levegő.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágyik, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot. Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun & Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a La Terrazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun & Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
0: Álomterasz. Saját gyártású teraszok és téli kertek. Várunk országszerte 5 bemutató udvarunk egyikében. Álomterasz. A prémium, ami nem privilégium. Álomterasz.hu.
2: Kolibri Hungary.
3: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
2: Tapintható alaprajztáblák, prime matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
3: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
0: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
4: Kerekedj fel július 4-én szombaton az Oszkói Szőlőhegyre. Délután 4 órától érkezik a hegypásztor éjszaka a csillagok alatt. Indítsd a délutánt egy izgalmas dottós szőlőhegyi időutazással, kóstolj bele a borterasz legzamatosabb tételeibe, és kényeztesd ízlelő bimbóidat omlós kemencés lebbencses csülökkel. 6 órától Helka hív egy füllett pajzán népzenei utazásra elektromos citerával, majd a Culture Cuvée koncertje tölti be zenével a nagy pajtát. Este 9-től profi távcsövekkel kémlelheted a csillagos égbolt titkait, sőt, ha tetszik a vidék, hozz egy sátrat és maradj éjszakára is. Július 4-e szombat, Hegypásztor Pincék Oszkó. A belépés díjtalan. A dottós kalandozás előzetes regisztrációt igényel. Részletek a Vasvár Népfőiskola és a Hegypásztor Kör Facebook oldalán. A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
5: Reklámot hallottak.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.
6: Hazai turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
7: Naponta 260 percben.
6: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: Igazi magyar frissítő, hazai turmix, a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: Csak te, csak én, csak mi kettesen.
2: Még nem is láttam őt.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Szorosabbra fűzi testvérvárosi kapcsolatait Görmend. Július 1-én zárva lesznek az egészségügyi intézmények. A Tihanyi Levendula 100 éves múltjáról nyílt kiállítás. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szorosabbra fűzi testvérvárosi kapcsolatait Görmend. Dr. Szabóban a polgármester nemrég egy fürstenfeldi meghívásnak tett eleget, majd Csehországba utazott egy görmendi delegációval. Roznonban a magyar konyha tradicionális ételét, a babgulyást készítették el a helyi fesztiválozóknak, mondta rádiónknak Szabó Barna.
2: Az elmúlt egy héten belül két testvérvárosomnál jártam az ő meghívásukra. Az egyik Roznov, cseh testvérvárosunk. Egy ilyen háromnapos fesztiváljuk van itt a Szent Iváné körül. Erre kaptunk meghívást, csak azzal a kiegészítéssel, hogy szerették volna, hogy a fesztivál egy napja keretén belül a hagyományos magyar gulyással megismertetnénk az ott élőket. Itt mi bevásároltuk az alapanyagot hozzá. 200-300 főre kérték, hogy akkor készítsük el az ételt, és természetesen ingyen adtuk az ottani lakosságnak, a esetleges becsületkasszából befolyó összeget pedig jótékony célra fogják felhasználni. Nagyon nagy sikere volt, örömmel konstatáltuk. Körülbelül 350 adagot mértünk ki. Eddig is éltek ezek a kapcsolatok, de két oldalról az a közös cél, hogy szorosabbra fűzzük.
1: Július 1-én zárva lesznek Görmenden is az egészségügyi intézmények, Pogács Mónika információi következnek.
3: Zárva lesznek a házi orvosi, gyermekorvosi, fogorvosi és szakorvosi rendelők, valamint a védőnői tanácsadók és a gyógyszertárak is július 1-én szerdán, a Semmelweis napon Görmenden is. Július 1-je ugyanis Semmelweis Ignác születésnapja, a magyar egészségügy napja, amely az egészségügyi dolgozók számára munkaszüneti nap. A tájékoztatás szerint ezen a napon az egészségügyi ellátás ügyeleti rendszerint biztosított. A lakosságot arra kérik, hogy időben gondoskodjanak a szükséges gyógyszerek beszerzéséről. Görmenden az ügyeleti gyógyszertári ellátást július 1-én szerdán a Paracelsus gyógyszertár biztosítja.
1: Július 3 és 4 között rendezik meg a Hoplá könnyűzenei fesztivált a Szentgotthárdi Várkertben, ahol két napon át koncertek, street food kínálat, italpultok és kempingezési lehetőség várja a látogatókat, olvasható az esemény közösségi oldalán. Felép többek között az Előre Tort helyőrség, a Novel Zone, a Zeno Electric és a Lander Kills. Változik szárától az építési-bontási hulladékok leadásának rendje Görmenden is. A MOHU ZRT döntése alapján a kevert építési-bontási hulladék, valamint a beton, tégla, cserép és kerámia hulladék leadásáért ezentúl fizetni kell, ugyanakkor mennyiségi korlátozás nélkül van erre lehetőség. A szolgáltatás továbbra is kizárólag lakossági ügyfelek számára érhető el. A MOHU szerint a változtatásra azért van szükség, mert az eddigi ingyenes rendszerrel több esetben visszaéltek. Befejeződött a 21. Görmendi kosárlabda tábor első turnusa, közölték a szervezők. A görmendi törpördögök tájékoztatása szerint idén is sok fiatal érkezett hozzájuk. A kosárlabda tábor a következő hetekben további két turnussal folytatódik. Ezzel immár 21. alkalommal biztosítanak nyári sportolási és közösségi programot a gyerekeknek. Stabil az energiaellátás. A hálózati adatok alapján az energiaellátás stabil, rendkívüli beavatkozásra nincs szükség. A kiegyensúlyozott működés érdekében ugyanakkor sokat tehetnek a fogyasztók is. Akiknek van rá módja, használja átgondoltan az energiaigényes berendezéseit a legnagyobb esti terhelés idején, lehetőleg ne egyszerre, közölte az MVM csoport Facebook oldalán. A tartósan magas hőmérséklet nem csak az emberek közérzetét, hanem az energiafelhasználást is befolyásolja. A Tihanyi Levendula 100 éves múltjáról nyílt kiállítás a Balatonparti településen, abban az épületben, ahol 2009-ben megkezdte működését a Félsziget első levendula boltja. A centenáriumon a Tihanyi Bencés apátság és a Tihanyi Levendula manufaktúra új együttműködési megállapodást kötött, amelyet Nyáradi Zsolt ügyvezető egy szimbolikus készfogásként jellemzett az évszázadokon átívelő bencés tudás és a kortárs szakmai innováció között. Több száz ember gyűlt össze hétfőn hajnalban az angliai Brighton tengerpartján, hogy együtt köszöntsék a napfelkeltét egy közösségi zenés pikniken. A Sunrise Breakfast elnevezésű rendezvényt immár 10. alkalommal tartották meg. A résztvevők pokrócokon ülve, helyi pékek süteményeit és kávéját fogyasztva hallgatták a parton fellépő akusztikus zenészeket. A program célja, hogy felhívja a figyelmet a közösségi együttlét és a természet közelségének fontosságára. A rendezvény után a résztvevők szemetet iszettek.
0: Sporthírek.
1: A 6. labdarúgó világbajnokságen szereplő Lionel Messi saját csúcsát tovább javítva, immár 19 góllal vezeti az öröklanglistát. Az újonc Jordánia ellen csereként beálló játékmester szabadrúgásból volt eredményes, ezzel újabb csúcsot döntött, ugyanis első futballistaként sorozatban immár 7 VB találkozón talált be.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma a Dunántúlon már északire, északnyugatira fordul és megélénkül a szél, továbbra is a napsütés lesz túlsúlyban, ám délután szorványosan záporok, zivatarok alakulhatnak ki, melyekhez erős, viharos, keleti, északkeleti szél és jégeső társulhat. Napközben 36 fokra forrósodik a levegő.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva. Szabon.

Múltnak indult a mai délutánunk is, itt a 99.8-on. Szép napot mindenkinek! Tóth Cili vagyok ma is itt az éterben, és egészen 5-ig leszek önökkel. Ma is hozok jó kis érdekességeket, hasznos infókat. Na de leginkább ma is a zenéje a főszerep, a hűsítős lágereké, hiszen a meteorológusok ígérete szerint ma van a legmelegebb nap, viszont holnaptól már egy kis enyhülésre számíthatunk, nem kevésre, mint egy 10 fokot is visszaeshet a napközbeni hőmérséklet. Szerintem nagyon sokan várják már, de hogy a mai napot még kibírjuk, bizony érdemes a hűvös szobában, vagy akár a vízpart közelében időzni, és óriási respekt azoknak a szolgáltatóknak és azoknak az embereknek, akik most is dolgoznak a gépek mellett, a vendéglátó egységekben, legfőképp a konyhán. Úgyhogy kitartást kívánok mindenkinek. Tárás, Rebecca és a Temptations volt az elmúlt percekben, a folytatásban pedig Snow Patrol-al megyünk tovább. Cash and Cars, ez a siker szól tőlük, de itt lesz velünk Nagy Bogi újdonsága is, ami nem más, mint a késő. Már jó rádiózást a délutánban is velünk.

0: közlekedési információk.
1: Akkor a délutánban még ma is több helyütt kell forgalomkorlátozásra számítani a térségben. Dolgoznak például a Vasárhegy-Hátsár összekötő úton, itt félpályás zárás mellett kátyúzási munkálatok lassítják a haladást, a Gersekalád-Halastó összekötő úton pedig kaszálnak a munkagépek. Ugyancsak kaszálás lassítja a haladást a Csákány-Doroszló-Vasalja összekötő úton, illetve a Vasszent Mihály Felsőszölnök összekötő úton kaszálnak Őri Szentpéter és a Rönök közt, de ugyancsak ezen az útszakaszon egyéb útkarbantartási munkálatokat is végeznek. Rum térségében pedig a 87-esen hídátereszt javítása és karbantartása zajlik, emiatt körültekintőben érdemes autózni. Én ezeket a közlekedési infokat hoztam és látom, ha tapasztalnak önök is valamit az utakon, azt küldjék el bátran a Körmend FM Facebook üzenetére, hogy aki később indul útnak, ő is tudjon rajtunk keresztül is tájékozódni. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra is, egymásra az utakon.
0: A közlekedési információkat a Körmendi Muse Fun and Wellness Park segítségével szállítottuk. Muse. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Mit kínál idén nyáron a Muse Fun and Wellness Park itt Körmenden a vendégeknek? Ezt kérdezzük Dercsényi Orsitól, a létesítmény programigazgatójától.
2: A Muse Fun and Wellness Parkban idén is igazi nyári hangulat várja a vendégeket Körmenden. Karibi hangulatú kültéri medencénk, csúszdánk, kényelmes napozó teraszunk és a poolbar hűsítő koktéljai gondoskodnak arról, hogy akár egyetlen délután is igazi kikapcsolódás legyen.
1: Van valamilyen különleges ajánlatotok is?
2: Igen, elindítottuk a La Terrazza csomagunkat, amelyben a fürdőbelépő mellé egy olasz antipasztitál is jár, amit a La Terrazzán lehet elfogyasztani. Így a fürdőzés mellé egy kis olasz életérzés is társul.
1: Milyen programokkal készültek a közeljövőben?
2: Pénteken a La Terrazzán Mionetto Prosecco kóstolóval várjuk vendégeinket, emellett természetesen a bowling pályáink is egész nyáron nyitva tartanak. Akár családdal, barátokkal, vagy egy esti kikapcsolódásra érkeznek, nálunk mindenki talál magának élményt.
1: Hol találhatnak további információkat az érdeklődők?
2: A részletes programokat és az aktuális ajánlatokat a Muse Fun and Wellness Park Facebook oldalán, valamint a weboldalunkon találják meg. Szeretettel várunk mindenkit.
1: Dercsényi Orsit, a Muse Fun and Wellness Park programigazgatóját hallottuk.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

Még tombol a nyár, viszont holnap megérkezhet a fordulat. Egy markáns hideg front vett véget az elmúlt napok rendkívüli hőségének. A reggel még sok napsütéssel indulhat, a levegő gyorsan felmelegszik, azonban délelőtt egyre több gomoly felhő képződik. Nagyjából déltől már megjelenhetnek az első zivatarok, aztán a délután folyamán országszerte egyre több helyen alakulhatnak ki viharok, helyenként akár heves formában is. A zivatarokat jégeső is kísérheti, egyes helyeken akár 1-2 cm-es jégdarabok is hullhatnak, emellett pedig rövid idő alatt nagy mennyiségű csapadék, felhőszakadás, valamint 90-100 km/órát is meghaladó széllökések okozhatnak károkat. A hidegfronttal együtt megkezdődik az enyhülés is, Nyugat-Magyarországon már érezhetően mérséklődik a hőség, míg a keleti ország részben bizony holnap még kitarthat a forróság. Közben pedig az országos tiszti főorvos a várható időjárás miatt szerda éjfélig hosszabbította meg a harmadfokú hőség riasztást, bár a legmagasabb fokozatú hőség veszély már csak a Tiszántúl két vármegyét érinti, továbbra is fontos a fokozott folyadék bevitel a déli órákban a tűző nap kerülése, valamint az idősek, gyermekek és házi állatok fokozott védelme. Ha pedig holnap útnak indulnak, még akkor érdemes figyelni az aktuális riasztásokat, mert az zivatarok gyorsan kialakulhatnak, és rövid idő alatt veszélyessé is válhatnak.

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva, rád hangolva, rád hangolva, rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Nem mindegy, hogyan állítjuk be a légkondit. Nyári működési rend szerint dolgozik a Körmendi Kulturális Központ. 3,6 milliárd a kórházi klímaberendezések karbantartására. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Nem mindegy, hogyan állítjuk be a légkondit. A nyári melegben sok helyen a légkondicionálók jelentenek enyhülést, azonban az egészségünk megőrzése érdekében érdemes ezekkel kapcsolatban is néhány szabályt betartani, hangsúlyozta dr. Király Ildikó. A Vasvár megyei tisztifőorvos emellett a fokozott folyadék fogyasztás fontosságára is felhívta a figyelmet.
2: Fontos ilyenkor azt is elmondani, hogy ugye nagyon magas hőmérsékletet várunk, akár 35-39 fokos maximumokat, és ilyenkor, ha valaki légkondicionálót használ, az optimális hőmérséklet azért a 28 fok alá ne menjen, ne hűtse túl hirtelen a szervezetét. Mi az, ami még nagyon fontos? A folyadékpótlás. Arra kell figyelni, hogy ilyenkor nem lehet csak arra gondolni, hogyha szomjasak vagyunk, akkor ízunk, hanem megelőző jeleggel tulajdonképpen folyamatosan figyelni kell a folyadékpótlásra. Különös tekintettel a kisgyermekekre, az olyan csoportokra, akik kiszolgáltatottabbak, tehát gondolok itt a várandósokra, idősekre, a krónikus betegségben szenvedőkre, elsősorban a szív- és érrendszeri megbetegedésben szenvedőkre.
1: Nyári működési rend szerint dolgozik a következő időszakban a Körmendi Kulturális Központ, amely a Kárpáti Együttes koncertjével zárta az idei első fél év rendezvényeit. Az intézmény közösségi oldalán közzétett tájékoztatás szerint a nyári szünet alatt is közreműködnek több városi esemény lebonyolításában. A központ a Berzsenyi utcai épületben július 2-án és július 8-án ügyeletet tart. Az intézmény július 13-án tér vissza a megszokott működési rendhez. A kajakkenu sport egyik legsokoldalúbb magyar alakja, Pulai Imre lesz a Bárkaházi Esték sorozat következő vendége szerdán. A Sumák című beszélgetésen a résztvevők megismerhetik az olimpiai bajnok sportoló rendkívül gazdag pályafutását. Pulai Imre 8-szoros magyar bajnokként és 3-szoros világbajnokként írta be nevét a magyar kajakkenu sport történetébe. Sportolói karrierje lezárása után pedig új kihívásokat is keresett, a szánkó sportban is kipróbálta magát, emellett az ÉSZT Kajakkenu Szövetség szövetségi kapitányaként is dolgozott. A rendezvény ingyenesen látogatható, és minden érdeklődőt várnak a kötetlen hangulatú estére. Elkészült a július elején kezdődő Rába Beach Basket Körmend kosárlabda torna sorsolása. A 20 induló csapatot 4 csoportba osztották be, közölték a szervezők. A tájékoztatás szerint a torna július 3-án pénteken kezdődik. A mérkőzések részletes programját a következő napokban készítik el. Az idei Rába Beach Basket Körmend tornán 20 csapat méri össze tudását. A csoport küzdelmeket követően az egyhetes kieséses szakaszban dől el a végső helyezések sorsa. Takács Mihályné emerenciát köszöntötte 105. születésnapja alkalmából dr. Szabó Barna. A köszöntésről Körmend polgármestere közösségi oldalán számolt be. Ő eddig a legidősebb székkorú, akit személyesen köszönthetett a polgármester. A hőség a bölcsödékben és az óvodákban is fokozott odafigyelést igényel, írta az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter Facebook oldalán. Lennert Judit közölte, az a kérésük, hogy ezekben a napokban minden döntés középpontjában a gyermekek egészsége és jolléte álljon. Ennek érdekében azt javasolják az intézményeknek, hogy a legmelegebb órákban ne szervezzenek szabadtéri programokat, gondoskodjanak a folyamatos folyadékpótlásról, friss gyümölcsről, megfelelő árnyékolásról, fényvédelemről és, ahol erre lehetőség van, biztonságos hűtési opciókról. A kormány 3,6 milliárd forintot fordít a kórházi klímaberendezések azonnali karbantartására, fejlesztésére, közölte a pénzügyminiszter Facebook oldalán. Kermán András arról írt, hogy harmadfokú hőségriadó van érvényben, és a legkiszolgáltatottabbak ebben a helyzetben azok, akik egészségügyi ellátásra szorulnak. Franciaországban az elmúlt 3 napban 1000-rel több halálesetet regisztráltak, mint az előző hónapokban, jelentette be az Országos Közegészségügyi Szolgálat a rendkívül intenzív hőhullám végén. A halálesetek 85%-a 65 éves és annál idősebb személyeket érintette hozzá a hatóság.
0: Sporthírek.
1: Milák Kristóf egyéni csúccsal lett második 50 méteres pillangó úszásban a római nemzetközi viadal vasárnapi zárónapján. Milák időeredménye egyben új országos csúcs is, a korábbit a 2019-es világbajnokság óta Szabó Sebastian tartotta. A számot a svájciak kiváló sprintere Noé Ponti nyerte.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán megérkezik a változás, egy hideg front hatására a délutáni órákban egyre több felé alakulhat ki zápor, zivatar, az esti órákban zenghet az ég. Az ország nagy részén még nem szűnik a hőség, 34 fok körül alakul a csúcsérték, a Dunántúlon egyre több felé élénk, erős lesz az északnyugati szél.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Egy újabb órája indult el a délutánunknak itt a Város Rádiójában, a 99.82 perccel vagyunk, 4:30 után én továbbra is Tóth C. vagyok. Tartsanak velem, én 5-ig leszek itt az éterben, igyekszem jó kis érdekességekkel feldobni a délutánt, na meg persze, szólnak a térség legjobb zenéi. MC Mika G és DJ Stuban klasszikusa a 80-as évekből, a Holiday Rap forgott az elmúlt percekben, a folytatásban pedig Madonnával megyünk tovább, akiről ugye a tegnapi nap szó volt már itt a délutánban, hiszen az olasz Vogue címlapján szerepel. Elég megosztó fotósorozat készült a 67 éves pop díváról, de ettől függetlenül a zenéi, én úgy gondolom, hogy még ma is megunhatatlanok. Szól tőle a Give It To Me. Jó rádiózást!

Runaway, One Republic 2023-as a dala szólt az elmúlt percekben. Itt a 99.8-on rengeteg szó esett már arról, hogy holnap július 1-én van a Semmelweis nap, a magyar egészségügy napja. Viszont érdemes tudni, hogy a köztisztviselők napja is július 1-én van, így az országos és a helyi közigazgatási szerveknél általános hivatali szünet és munkaszüneti nap van. Ezen a napon nincs ügyfélfogadás sem, tehát hogyha valaki szeretne még ügyet intézni, az önkormányzati hivatal és a kormány ablak délután 4 óráig várja az ügyfeleket, a NAV körmendi ügyfélszolgálatát pedig délután 3:30-ig tudják ma még felkeresni. Aztán csütörtöktől az ügyfélfogadás a megszokott rendben folyik tovább.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Kánikula? Kapd fel a fürdőruhád és irány körmed a Muse Fun and Wellness Park. Pálmafák hatalmas frissítő medencék és igazi nyári lazaság vár. Ne csak álmodozz a nyaralásról, éld át nálunk. Prémium környezet, elérhető árak, wellness, fagy és sör, este fenséges olasz vacsorák. Kell ennél több? Keresd a Muse Fun and Wellness Park Facebook oldalát.
2: Halrajongók, horgászok, családok, figyelem!
3: A Sporthorgász Egyesületek Vas megyei szövetsége szeretettel meghívja a családokat, baráti társaságokat július 11-én Vaskeresztesre, a 12. Pinkavölgyi Halasnapra, ahol halételkészítő verseny, horgászprogramok és élőzene szórakoztatja a látogatókat.
4: Fellép a Brand New és a Varnyú Country együttes.
3: A gyerekeket ingyenes ugrálóvár, arcfestés, pónishintózás és sok-sok élmény várja. A halételek kóstolója 12 óra 30 perctől a készlet erejéig tart. További információ a vasivizeken.hu oldalon, vagy a 94-es körzet 506-835-ös telefonszámon.
4: Ne hagyja ki!
3: Találkozzunk Vaskeresztesen a 12. Pinkavölgyi Halasnapon.
0: Reklámot hallottak! És most! A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rá

Lucas Graham, Khaled és a Wish You Were Here szólt a 99.8-on. Ha hamarosan útra kelünk, akkor érdemes átnézni az úti patikát. Egy jól összeállított gyógyszercsomag ugyanis kis helyen is elfér, mégis sok kellemetlenségtől óvhatja meg az utazót. Egy fejfájás, egy horzsolás vagy egy váratlan gyomorrontás könnyen megkeserítheti a pihenést, pedig ezekre egy kis előrelátással fel lehet készülni. Az úti patikában mindenképpen legyen fájdalom és lázcsillapító, allergia elleni gyógyszer, hasmenés elleni készítmény, savlekötő, valamint rehidráló por, amely hasmenés vagy hányás esetén segít pótolni a folyadékot és az ásványi anyagokat. Ha valaki hajlamos az utazási rosszul létre, hányinger elleni gyógyszert is érdemes becsomagolni. A rendszeresen szedett gyógyszerekről pedig mindig legyen elegendő mennyiség, sőt, néhány napnyi tartalék sem árt. A kisebb sérülések ellátására is érdemes gondolni, így kerüljön mindenképpen a csomagba sebtapasz, steril gézlap, fertőtlenítő, rugalmas pólya, valamint egy csipesz és egy kis olló. Napégésre pedig jól jöhet a hűsítőgél vagy aloe vera készítmény is. Nem szabad megfeledkezni a szúnyog és kullancsriasztóról sem, a magas faktorszámú naptejről, a kézfertőtlenítőről, a lázmérőről és akár a műkönyvről sem, főleg hosszabb utazások vagy repülőutak előtt. Repülős utazás esetén a gyógyszereket érdemes a kézipoggyászban tartani, lehetőleg eredeti csomagolásukban. Külföldi utak előtt pedig célszerű tájékozódni arról is, hogy az adott országban vannak-e külön szabályok bizonyos gyógyszerek bevitelére, illetve szükség van a védőoltásra vagy speciális készítményekre. És van még egy fontos aktualitás, amit az előbb említettem, hogy ma még érdemes beszerezni a hiányzó gyógyszereket, hiszen holnap július 1-én a Magyar Egészségügy napja, vagyis Semmelweis nap lesz. Ilyenkor a házi orvosi rendelők és a szakrendelések zárva tartanak, és a legtöbb gyógyszertár sem lesz nyitva. Körmenden ügyeleti rend szerint lehet majd gyógyszerhez jutni, holnap délután 4 és este 20 óra közt a Paracelsus gyógyszertár látja el az ügyeletet, így sürgős esetben ott tudnak segítséget kérni. Tehát még ma érdemes ellenőrizni az otthoni készleteket, hogyha holnap indulnának útnak, hogy a nyári pihenés valóban a kikapcsolódásról szóljon, ne a gyógyszerek utáni rohanásról.

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rádhangolva, rádhangolva, rádhangolva, rádhangolva, rádhangolva.

Egy újabb óra végéhez érkeztünk, Lakossi Gabinak adom át ismét a helyemet, 3-kor elmondja nekünk a legfontosabb híreket, infókat, én pedig jövök vissza, hiszen van bő 2 órányi időnk, úgyhogy ne menjenek nagyon messzire a készülékektől. Jonas Brothers, No Time to Talk, ez a jó kis dal pedig szól még a hírek előtt, jó rádió!

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Szorosabbra fűzi testvérvárosi kapcsolatait Görmend. Július 1-én zárva lesznek az egészségügyi intézmények. A Tihanyi Levendula 100 éves múltjáról nyílt kiállítás. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szorosabbra fűzi testvérvárosi kapcsolatait Görmend. Dr. Szabó Barna polgármester nemrég egy fürstenfeldi meghívásnak tett eleget, majd Csehországba utazott egy görmendi delegációval. Roznonban a magyar konyha tradicionális ételét, a babgulyást készítették el a helyi fesztiválozóknak, mondta rádiónknak Szabó Barna.
2: Az elmúlt egy héten belül két testvérvárosomnál jártam az ő meghívásukra, az egyik Roznov, cseh testvérvárosunk. Egy ilyen háromnapos fesztiváljuk van itt a Szent Iváné körül. Erre kaptunk meghívást, csak azzal a kiegészítéssel, hogy szeretnék volna, hogy a fesztivál egy napja keretén belül a hagyományos magyar gulyással megismertetnénk az ott élőket. Itt mi bevásároltuk az alapanyagot hozzá. 200-300 főre kérték, hogy akkor készítsük el az ételt, és természetesen ingyen adtuk az ottani lakosságnak, a esetleges becsületkasszából befolyó összeget pedig jótékony célra fogják felhasználni. Nagyon nagy sikere volt, örömmel konstatáltuk, körülbelül 350 adagot mértünk ki. Eddig is éltek ezek a kapcsolatok, de két oldalról az a közös célja, szorosabbra fűzzük.
1: Július 1-én zárva lesznek Görmenden is az egészségügyi intézmények, Pogács Mónika információi következnek.
3: Zárva lesznek a házi orvosi, gyermekorvosi, fogorvosi és szakorvosi rendelők, valamint a védőnői tanácsadók és a gyógyszertárak is július 1-én szerdán, a Semmelweis napon Görmenden is. Július 1-je ugyanis Semmelweis Ignác születésnapja, a magyar egészségügy napja, amely az egészségügyi dolgozók számára munkaszüneti nap. A tájékoztatás szerint ezen a napon az egészségügyi ellátás ügyeleti rendszerint biztosított. A lakosságot arra kérik, hogy időben gondoskodjanak a szükséges gyógyszerek beszerzéséről. Görmenden az ügyeleti gyógyszertári ellátást július 1-én szerdán a Paracelsus gyógyszertár biztosítja.
1: Július 3 és 4 között rendezik meg a Hoplá könnyűzenei fesztivált a Szentgotthárdi Várkertben, ahol két napon át koncertek, street food kínálat, italpultok és kempingezési lehetőség várja a látogatókat, olvasható az esemény közösségi oldalán. Felép többek között az Előretort helyőrség, a Novel Zone, a Zeno Electric és a Lander Kills. Változik szárától az építési-bontási hulladékok leadásának rendje Görmenden is. A MOHU ZRT döntése alapján a kevert építési-bontási hulladék, valamint a beton, tégla, cserép és kerámia hulladék leadásáért ezentúl fizetni kell, ugyanakkor mennyiségi korlátozás nélkül van erre lehetőség. A szolgáltatás továbbra is kizárólag lakossági ügyfelek számára érhető el. A MOHU szerint a változtatásra azért van szükség, mert az eddigi ingyenes rendszerrel több esetben visszaéltek. Befejeződött a 21. Görmendi kosárlabda tábor első turnusa, közölték a szervezők. A görmendi törpördögök tájékoztatása szerint idén is sok fiatal érkezett hozzájuk. A kosárlabda tábor a következő hetekben további két turnussal folytatódik. Ezzel immár 21. alkalommal biztosítanak nyári sportolási és közösségi programot a gyerekeknek. Stabil az energiaellátás. A hálózati adatok alapján az energiaellátás stabil, rendkívüli beavatkozásra nincs szükség. A kiegyensúlyozott működés érdekében ugyanakkor sokat tehetnek a fogyasztók is. Akiknek van rá módja, használja átgondoltan az energiaigényes berendezéseit a legnagyobb esti terhelés idején, lehetőleg ne egyszerre, közölte az MVM csoport Facebook oldalán. A tartósan magas hőmérséklet nem csak az emberek közérzetét, hanem az energiafelhasználást is befolyásolja. A Tihanyi Levendula 100 éves múltjáról nyílt kiállítás a balatonparti településen, abban az épületben, ahol 2009-ben megkezdte működését a Félsziget első levendula boltja. A centenáriumon a Tihanyi Bencés apátság és a Tihanyi Levendula manufaktúra új együttműködési megállapodást kötött, amelyet Nyáradi Zsolt ügyvezető egy szimbolikus készfogásként jellemzett az évszázadokon átívelő bencés tudás és a kortárs szakmai innováció között. Több száz ember gyűlt össze hétfőn hajnalban az angliai Brighton tengerpartján, hogy együtt köszöntsék a napfelkeltét egy közösségi zenés pikniken. A Sunrise Breakfast elnevezésű rendezvényt immár 10. alkalommal tartották meg. A résztvevők pokrócokon ülve, helyi pékek süteményeit és kávéját fogyasztva hallgatták a parton fellépő akusztikus zenészeket. A program célja, hogy felhívja a figyelmet a közösségi együttlét és a természet közelségének fontosságára. A rendezvény után a résztvevők szemetet iszadtak.
0: Sporthírek.
1: A 6. labdarúgó világbajnokságen szereplő Lionel Messi saját csúcsát tovább javítva, immár 19 góllal vezeti az örök ranglistát. Az újonc Jordánia ellen csereként beálló játékmester szabadrúgásból volt eredményes, ezzel újabb csúcsot döntött, ugyanis első futballistaként sorozatban immár 7 VB találkozón talált be.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán megérkezik a változás, egy hideg front hatására a délutáni órákban egyre több felé alakulhat ki zápor, zivatar, az esti órákban zenghet az ég. Az ország nagy részén még nem szűnik a hőség, 34 fok körül alakul a csúcsérték, a Dunántúlon egyre több felé élénk, erős lesz az északnyugati szél.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rá.

0: Újra itt vagyunk, folytatódik a délután. Körmend FM-en 2 perccel 4:45 után járunk, én Tóth Cili vagyok továbbra is. Tartsanak velem ebben az órában is, igyekszem hozni a jobbnál jobb zenéket, na meg néhány érdekességet is. Katy Perry után Eros Ramazzottival és a Kiss legfrissebbje szól nálunk, ez nem más, mint a L'Aurora. Jó rádiózást!
1: You're no

0: Ismét egy jó kis klasszikus, az Ace of Base és a Cruz Summer Salt a Város Rádiójában, itt a 99.8-on. Jó hír a rock rajongónak, ugyanis 2027-ben ismét Budapestre érkezik a Kaleo. Az izlandi zenekar a Way Down We Go című jubileumi turnéjával ünnepli áttörést hozó albumának az AB megjelenésének 10. évfordulóját. A koncertsorozat egyik állomása Budapest lesz, március 25-én a Budapest Arena színpadán lépnek fel. Az említett lemez olyan slágereket adott a világnak, mint az All the Pretty Girls, a No Good, és természetesen a Way Down We Go, ami az elmúlt évek egyik legnagyobb rock slágere lett. A dal csaknem 4 milliárd lejátszást gyűjtött össze világszerte, és több mint 3 millió TikTok videóban csendült fel. A jubileum alkalmából megjelent az album Deluxe kiadása is, amely ritka stúdió felvételekkel és különleges élő változatokkal bővíti az eredeti anyagot. A rajongók először hallhatják Bakeliten a Way Don't We Go akusztikus verzióját, valamint helyet kapott a kiadványon a korábban csak Izlandon elérhető Up in the Sky, illetve a No Good újra gondolt változata a Still No Good is. A jubileumi turné így nem csak egy koncert lesz, hanem egy igazi visszatekintés a Kaleo eddigi pályafutásának legemlékezetesebb pillanataira. Nálunk pedig az említett dal, ami a jubileumi turné nevét is viseli, a Way Don't We Go szól a reklám után.
1: Mindjárt folytatjuk! 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: Kerekedj fel július 4-én szombaton az Oszkói Szőlőhegyre. Délután 4 órától érkezik a hegypásztor éjszaka a csillagok alatt. Indítsd a délutánt egy izgalmas dottós szőlőhegyi időutazással, kóstolj bele a borterasz legzamatosabb tételeibe, és kényeztesd ízlelő bimbóidat omlós kemencés lebbencses csülökkel. 6 órától Helka hív egy füllett pajzán népzenei utazásra elektromos citerával, majd a Culture Cuvée koncertje tölti be zenével a nagy pajtát. Este 9-től profi távcsövekkel kémlelheted a csillagos égbolt titkait, sőt, ha tetszik a vidék, hozz egy sátrat és maradj éjszakára is. Július 4-e szombat, Hegypásztor Pincék, Oszkó. A belépés díjtalan. A dottós kalandozás előzetes regisztrációt igényel. Részletek a Vasvár Népfőiskola és a Hegypásztor Kör Facebook oldalán. A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
3: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te? Elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érteklődjön kereskedésünkben.
4: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keres ránk a neten. Karaván Színház.
5: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot. Néha egyetlen nap vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun & Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a La Terrazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni, csak érkezz meg és élvezd a nyarat. Muse Fun & Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
1: Reklámot hallottak. És most. A Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

Jazz Forks és a Rivers Flows New szólt a 99.8-on, és hát bizony, tombol a hőség, és sokan a nyaralást is autóval tervezik. Na de mi a teendő, vagy mit tegyünk, hogy az utazás se legyen kellemetlen ebben a nyári hőségben, amikor is akár 60-70 fokra is felforrósodhat egy napon parkoló autó. Utastere, ez nem csak kellemetlen, hanem bizony a koncentrációt is rontja, így a közlekedés biztonságot is veszélyeztetheti. Szakértők szerint érdemes néhány egyszerű praktikát bevetni. Indulás előtt például nyissuk ki az összes ajtót néhány percre, hogy a forró levegő kiszellőzzön. Egy másik trükk az úgynevezett pumpa hatás, húzzuk le az egyik első ablakot, majd a szemközti ajtót nyissuk ki és csukjuk be néhányszor. Ezzel gyorsan kiszorítható a felhevült levegő. Ha pedig klímát használunk, a légbefúvókat először a lábtér felé érdemes irányítani, mert a hideg levegő lefelé áramlik, így hatékonyabban hűti le az utasteret, de segíthet az is, ha egy lefagyasztott vizes palackot vagy hideg törölközőt helyezünk a szellőző közelébe. A legjobb azonban a megelőzés. Ha tudunk, parkoljunk árnyékban, használjunk fényvíztöverő napellenzőt vagy autótakarót, semmiképp ne hagyjunk a kocsiban se telefont, se laptopot, se élelmiszert, és természetesen gyereket és házi állatot még néhány percre sem. Ezekkel az egyszerű praktikákkal nem csak kellemesebb, hanem bizony biztonságosabb is lehet a nyári autózás.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Nem mindegy, hogyan állítjuk be a légkondit. Nyári működési rend szerint dolgozik a Körmendi Kulturális Központ. 3,6 milliárd a kórházi klímaberendezések karbantartására. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Nem mindegy, hogyan állítjuk be a légkondit. A nyári melegben sok helyen a légkondicionálók jelentenek enyhülést. Azonban az egészségünk megőrzése érdekében érdemes ezekkel kapcsolatban is néhány szabályt betartani, hangsúlyozta dr. Király Ildikó. A Vasvár megyei tisztifőorvos emellett a fokozott folyadékfogyasztás fontosságára is felhívta a figyelmet.
2: Fontos ilyenkor azt is elmondani, hogy ugye nagyon magas hőmérsékletet várunk, akár 35-39 fokos maximumokat, és ilyenkor, ha valaki légkondicionálót használ, az optimális hőmérséklet azért a 28 fok alá ne menjen, ne hűtse túl hirtelen a szervezetét. Mi az, ami még nagyon fontos? A folyadékpótlás. Arra kell figyelni, hogy ilyenkor nem lehet csak arra gondolni, hogyha szomjasak vagyunk, akkor ígyunk, hanem megelőző jeleggel tulajdonképpen folyamatosan figyelni kell a folyadékpótlásra. Különös tekintettel a kisgyermekekre, az olyan csoportokra, akik kiszolgáltatottabbak, tehát gondolok itt a várandósokra, idősekre, a krónikus betegségben szenvedőkre, elsősorban a szív- és érrendszeri megbetegedésben szenvedőkre.
1: Nyári működési rend szerint dolgozik a következő időszakban a Körmendi Kulturális Központ, amely a Kárpáti Együttes koncertjével zárta az idei első fél év rendezvényeit. Az intézmény közösségi oldalán közzétett tájékoztatás szerint a nyári szünet alatt is közreműködnek több városi esemény lebonyolításában. A központ a Berzsenyi utcai épületben július 2-án és július 8-án ügyeletet tart. Az intézmény július 13-án tér vissza a megszokott működési rendhez. A kajakkenu sport egyik legsokoldalúbb magyar alakja, Pulai Imre lesz a Bárkaházi Esték sorozat következő vendége szerdán. A Sumák című beszélgetésen a résztvevők megismerhetik az olimpiai bajnok sportoló rendkívül gazdag pályafutását. Pulai Imre 8-szoros magyar bajnokként és 3-szoros világbajnokként írta be nevét a magyar kajakkenu sport történetébe. Sportolói karrierje lezárása után pedig új kihívásokat is keresett, a szánkó sportban is kipróbálta magát, emellett az ÉSZT Kajakkenu Szövetség szövetségi kapitányaként is dolgozott. A rendezvény ingyenesen látogatható, és minden érdeklődőt várnak a kötetlen hangulatú estére. Elkészült a július elején kezdődő Rába Beach Basket Körmend kosárlabda torna sorsolása. A 20 induló csapatot 4 csoportba osztották be, közölték a szervezők. A tájékoztatás szerint a torna július 3-án pénteken kezdődik. A mérkőzések részletes programját a következő napokban készítik el. Az idei Rába Beach Basket Körmend tornán 20 csapat méri össze tudását. A csoport küzdelmeket követően az egyhetes kieséses szakaszban dől el a végső helyezések sorsa. Takács Mihályné emerenciát köszöntötte 105. születésnapja alkalmából dr. Szabó Barna. A köszöntésről Körmend polgármestere közösségi oldalán számolt be. Ő eddig a legidősebb székkorú, akit személyesen köszönthetett a polgármester. A hőség a bölcsödékben és az óvodákban is fokozott odafigyelést igényel, írta az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter Facebook oldalán. Lennert Judit közölte, az a kérésük, hogy ezekben a napokban minden döntés középpontjában a gyermekek egészsége és jólléte álljon. Ennek érdekében azt javasolják az intézményeknek, hogy a legmelegebb órákban ne szervezzenek szabadtéri programokat, gondoskodjanak a folyamatos folyadékpótlásról, friss gyümölcsről, megfelelő árnyékolásról, fényvédelemről, és ahol erre lehetőség van, biztonságos hűtési opciókról. A kormány 3,6 milliárd forintot fordít a kórházi klímaberendezések azonnali karbantartására fejlesztésére, közölte a pénzügyminiszter Facebook oldalán. Kermán András arról írt, hogy harmadfokú hőségriadó van érvényben, és a legkiszolgáltatottabbak ebben a helyzetben azok, akik egészségügyi ellátásra szorulnak. Franciaországban az elmúlt 3 napban 1000-rel több halálesetet regisztráltak, mint az előző hónapokban, jelentette be az Országos Közegészségügyi Szolgálat a rendkívül intenzív hőhullám végén. A halálesetek 85%-a 65 éves és annál idősebb személyeket érintette hozzá a hatóság.
0: Sporthírek.
1: Milák Kristóf egyéni csúccsal lett második 50 méteres pillangó úszásban a római nemzetközi viadal vasárnapi zárónapján. Milák időeredménye egyben új országos csúcs is, a korábbit a 2019-es világbajnokság óta Szabó Sebastian tartotta. A számot a svájciak kiváló sprintere Noé Ponti nyerte.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán megérkezik a változás, egy hideg front hatására a délutáni órákban egyre több felé alakulhat ki zápor, zivatar, az esti órákban zenghet az ég. Az ország nagy részén még nem szűnik a hőség, 34 fok körül alakul a csúcsérték, a Dunántúlon egyre több felé élénk, erős lesz az északnyugati szél.
0: És most! A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

A délután utolsó órája is útnak indult itt a 99.8-on a Körmend FM-en, én pedig továbbra is Tóth Cili vagyok, tartsanak velem. Egy perccel vagyunk, 4:45 előtt, és már csak alig 45 percnyi időnk van hátra. Kylie Minogue és a Slow című 2017-es dala szólt az elmúlt percekben, hamarosan Leonie-tól szól a Simple Life, de előttük Muse és az Uprising indul. Jó rádiózást!

0: közlekedési információk.
1: A Dunántúlon, valamint Hídkörmenden és a térségben továbbra is száraz utakon közlekedhetnek az autósok, és még a kora este folyamán is érdemes napszemüveget viselni, a napsütés ronthatja ugyanis a látási viszonyokat. Továbbra is a legmagasabb harmadfokú hőségriasztás van érvényben holnap éjfélig, és hogyha a családostól indulnánk útnak, akkor semmiképpen se hagyjunk gyermeket, idős embert vagy házi állatot a parkoló autóban még néhány percre sem. A nagy meleg megviseli az autósokat is, tompulnak a reflexek, nőhet a reakcióidő, úgyhogy mindenképpen érdemes még körültekintőbben közlekedni. Ha hosszabb útra indulnak, akkor pedig elegendő ivóvízzel tegyék azt, arra az esetre, hogyha egy forgalmi fennakadás miatt hosszabb ideig kellene várakozniuk. Vigyázzanak magukra az utakon.
0: A közlekedési információkat a Körmendi Muse Fun & Wellness Park segítségével szállítottuk. Muse. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot. Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun & Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a Laterazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun & Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
0: Álomterasz. Saját gyártású teraszok és téli kertek. Várunk országszerte 5 bemutató udvarunk egyikében. Álomterasz. A prémium, ami nem privilégium. Álomterasz.hu.
2: Kolibri Hungary.
3: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
2: Tapintható alaprajztáblák, prime matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
3: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
4: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
5: Kerekedj fel július 4-én szombaton az Uszkói Szőlőhegyre. Délután 4 órától érkezik a hegypásztor éjszaka a csillagok alatt. Indítsd a délutánt egy izgalmas dottós szőlőhegyi időutazással, kóstolj bele a borterasz legzamatosabb tételeibe, és kényeztesd ízlelő bimbóidat omlós, kemencés, lebbencses csülökkel. 6 órától Helka hív egy füllett pajzán népzenei utazásra elektromos citerával, majd a Culture Cuvée koncertje tölti be zenével a nagy pajtát. Este 9-től profi távcsövekkel kémlelheted a csillagos égbolt titkait, sőt, ha tetszik a vidék, hozz egy sátrat és maradj éjszakára is. Július 4-e szombat, Hegypásztor Pincék, Oszkó. A belépés díjtalan. A dottós kalandozás előzetes regisztrációt igényel. Részletek a Vasvár Népfőiskola és a Hegypásztor Kör Facebook oldalán. A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
6: Reklámot hallottak.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

Szakács Gergő, és az Elkezdem szólt a 99.8-on. A kánikulában nem csak a kulacs segít, hanem az is számít, hogy mi kerül a tányérunkra. A nagy nyári melegben a megfelelő folyadék pótlás mellett érdemes olyan ételeket fogyasztani, amelyek természetes módon is sok vizet tartalmaznak. A hidratáló ételek listájának élén természetesen mi más állhatna, mint a görögdénye, aminek a víztartalma meghaladja a 90%-ot. De szintén kiváló választás az uborka, amely szinte csak vízből áll, valamint a paradicsom, az eper, a sárgadinnye és az őszi barack is. Sokan meglepődnek rajta, de nyáron a hideg levesek, például a gászpácsó vagy egy joghurtos zöldségleves is remekül fel tudnak frissíteni, miközben folyadékot és ásványi anyagot is biztosítanak. A natúr joghurt és a kefír szintén hozzájárulhatnak a hidratáláshoz, egy könnyű smoothie pedig még hűsítőbbé teheti a forró napokat. Arra azonban mindenképpen érdemes figyelni, hogy ezek az ételek nem helyettesítik az ivóvizet, csak kiegészítik a napi folyadék bevitelt. A szakemberek szerint a hőségben egy egészséges felnőttnek akár 3 liter folyadékra is szüksége lehet naponta. Intenzív fizikai munka vagy sport esetén pedig még ennél is többre. Ha pedig fejfájást, szédülést, fáradtságot vagy erős szomjúságot tapasztalunk, az bizony már a kiszáradás első jele lehet. A legjobb megoldás, hogyha egész nap rendszeresen kortyolgatunk vizet, és közben minél több friss, lédús zöldséget és gyümölcsöt fogyasztunk.

Carlos Santana sikere forgott a 99.8-on, és szép lassan el is érkeztünk a mai délutánunknak a végéhez. Lakosi Gabi vált a stúdióban, ötkor hozza a legfontosabb híreket, infókat. Én pedig megköszönöm, hogy velem töltötték a mai délutánt is. Az elmúlt 4 órában Tóth Szilét hallották, holnap ugyanígy 1 és 5 között számítok a figyelmükre egy hasonlóan laza, hűsítő délutánnal. További szép estét kívánok mindannyiuknak, és persze jó rádiózást a folytatásban is. A Körmend FM-mel holnap találkozunk.

0: 500 years ago. Look at us. We've given everything. You are still taking. In exchange for that, we have got nothing. Nothing. And you know it. But don't you think that this is over now? Over where? Is it over?
1: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Szorosabbra fűzi testvérvárosi kapcsolatait Görmend. Július 1-én zárva lesznek az egészségügyi intézmények. A Tihanyi Levendula 100 éves múltjáról nyílt kiállítás. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szorosabbra fűzi testvérvárosi kapcsolatait Görmend. Dr. Szabó Barna polgármester nemrég egy fürstenfeldi meghívásnak tett eleget, majd Csehországba utazott egy görmendi delegációval. Roznonban a magyar konyha tradicionális ételét, a babgulyást készítették el a helyi fesztiválozóknak, mondta rádiónknak Szabó Barna.
3: Az elmúlt egy héten belül két testvérvárosunknál jártam az ő meghívásukra. Az egyik Roznov, Cseh testvérváros,

0: egy ilyen háromnapos fesztiváljuk van itt a Szent Iváné körül. Erre kaptunk meghívást, csak azzal a kiegészítéssel, hogy szeretnék volna, hogy a fesztivál egy napja keretén belül a hagyományos magyar gulyással megismertetnénk az ott élőket. Itt mi bevásároltuk az alapanyagot hozzá, 2-300 főre kérték, hogy akkor készítsük el az ételt, és természetesen ingyen adtuk az ottani lakosságnak, a esetleges becsületkasszából befolyó összeget pedig jótékony célra fogják felhasználni. Nagyon nagy sikere volt, örömmel konstatáltuk, körülbelül 350 adagot mértünk ki. Eddig is éltek ezek a kapcsolatok, de két oldalról az a közös célja, hogy szorosabbra fűzzük.
1: Július 1-én zárva lesznek Körmenden is az egészségügyi intézmények, Pogács Mónika információi következnek.
2: Zárva lesznek a házi orvosi, gyermekorvosi, fogorvosi és szakorvosi rendelők, valamint a védőnői tanácsadók és a gyógyszertárak is július 1-én szerdán, a Semmelweis napon Körmenden is. Július 1-je ugyanis Semmelweis Ignác születésnapja, a magyar egészségügy napja, amely az egészségügyi dolgozók számára munkaszüneti nap. A tájékoztatás szerint ezen a napon az egészségügyi ellátás ügyeleti rendszerint biztosított. A lakosságot arra kérik, hogy időben gondoskodjanak a szükséges gyógyszerek beszerzéséről. Körmenden az ügyeleti gyógyszertári ellátást július 1-én szerdán a Paracelsus gyógyszertár biztosítja.
1: Július 3 és 4 között rendezik meg a Hoplá könnyűzenei fesztivált a Szentgotthárdi Várkertben, ahol két napon át koncertek, street food kínálat, italpultok és kempingezési lehetőség várja a látogatókat. Olvasható az esemény közösségi oldalán. Felép többek között az Előre Tort helyőrség, a Novel Zone, a Zeno Electric és a Lander Kills. Változik szárától az építési bontási hulladékok leadásának rendje Körmenden is. A Mohu ZRT döntése alapján a kevert építési bontási hulladék, valamint a beton, tégla, cserép és kerámia hulladék leadásáért ezentúl fizetni kell, ugyanakkor mennyiségi korlátozás nélkül van erre lehetőség. A szolgáltatás továbbra is kizárólag lakossági ügyfelek számára érhető el. A Mohu szerint a változtatásra azért van szükség, mert az eddigi ingyenes rendszerrel több esetben visszaéltek. Befejeződött a 21. körmendi kosárlabda tábor első turnusa, közölték a szervezők. A körmendi törpördögök tájékoztatása szerint idén is sok fiatal érkezett hozzájuk. A kosárlabda tábor a következő hetekben további két turnusa folytatódik. Ezzel immár 21. alkalommal biztosítanak nyári sportolási és közösségi programot a gyerekeknek. Stabil az energiaellátás. A hálózati adatok alapján az energiaellátás stabil, rendkívüli beavatkozásra nincs szükség. A kiegyensúlyozott működés érdekében ugyanakkor sokat tehetnek a fogyasztók is. Akiknek van rá módja, használja átgondoltan az energiaigényes berendezéseit a legnagyobb esti terhelés idején, lehetőleg ne egyszerre, közölte az MVM csoport Facebook oldalán. A tartósan magas hőmérséklet nem csak az emberek közérzetét, hanem az energiafelhasználást is befolyásolja. A Tihanyi Levendula 100 éves múltjáról nyílt kiállítás a balatonparti településen, abban az épületben, ahol 2009-ben megkezdte működését a Félsziget első levendula boltja. A centenáriumon a Tihanyi Bencés apátság és a Tihanyi Levendula manufaktúra új együttműködési megállapodást kötött, amelyet Nyáradi Zsolt ügyvezető egy szimbolikus készfogásként jellemzett az évszázadokon átívelő bencés tudás és a kortárs szakmai innováció között. Több száz ember gyűlt össze hétfőn hajnalban az angliai Brighton tengerpartján, hogy együtt köszöntsék a napfelkeltét egy közösségi zenés pikniken. A Sunrise Breakfast elnevezésű rendezvényt már 10. alkalommal tartották meg. A résztvevők pokrócokon ülve, helyi pékek süteményeit és kávéját fogyasztva hallgatták a parton fellépő akusztikus zenészeket. A program célja, hogy felhívja a figyelmet a közösségi együttlét és a természet közelségének fontosságára. A rendezvény után a résztvevők szemetet iszattak.
3: Sporthírek.
1: A 6. labdarúgó világbajnokságen szereplő Lionel Messi saját csúcsát tovább javítva, immár 19 góllal vezeti az örök ranglistát. Az újonc Jordánia ellen csereként beálló játékmester szabadrúgásból volt eredményes, ezzel újabb csúcsot döntött, ugyanis első futballistaként sorozatban immár 7 VB találkozón talált be.
3: Időjárás jelentés.
1: Szerdán megérkezik a változás, egy hideg front hatására a délutáni órákban egyre több felé alakulhat ki zápor, zivatar, Az esti órákban zenghet az ég. Az ország nagy részén még nem szűnik a hőség, 34 fok körül alakul a csúcsérték. A Dunántúlon egyre több felé élénk, erős lesz az északnyugati szél.
3: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Nem mindegy, hogyan állítjuk be a légkondit. Nyári működési rend szerint dolgozik a Körmendi Kulturális Központ. 3,6 milliárd a kórházi klímaberendezések karbantartására. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Nem mindegy, hogyan állítjuk be a légkondit. A nyári melegben sok helyen a légkondicionálók jelentenek enyhülést. Azonban az egészségünk megőrzése érdekében érdemes ezekkel kapcsolatban is néhány szabályt betartani, hangsúlyozta dr. Király Ildikó. A Vasvár megyei tisztifőorvos emellett a fokozott folyadékfogyasztás fontosságára is felhívta a figyelmet.
2: Fontos ilyenkor azt is elmondani, hogy ugye nagyon magas hőmérsékletet várunk, akár 35-39 fokos maximumokat, és ilyenkor, ha valaki légkondicionálót használ, az optimális hőmérséklet azért a 28 fok alá ne menjen, ne hűtse túl hirtelen a szervezetét. Mi az, ami még nagyon fontos? A folyadékpótlás. Arra kell figyelni, hogy ilyenkor nem lehet csak arra gondolni, hogyha szomjasak vagyunk, akkor ígyunk, hanem megelőző jelleggel tulajdonképpen folyamatosan figyelni kell a folyadékpótlásra. Különös tekintettel a kisgyermekekre, az olyan csoportokra, akik kiszolgáltatottabbak, tehát gondolok itt a várandósokra, idősekre, krónikus betegségben szenvedőkre, elsősorban a szív- és érrendszerre.

0: rendszeri megbetegedésben szenvedőkre.
1: Nyári működési rendszerint dolgozik a következő időszakban a Körmendi Kulturális Központ, amely a Kárpáti Együttes koncertjével zárta az idei első fél év rendezvényeit. Az intézmény közösségi oldalán közzétett tájékoztatás szerint a nyári szünet alatt is közreműködnek több városi esemény lebonyolításában. A központ a Berzsenyi utcai épületben július 2-án és július 8-án ügyeletet tart. Az intézmény július 13-án tér vissza a megszokott működési rendhez. A kajakkenu sport egyik legsokoldalúbb magyar alakja, Pulai Imre lesz a Bárkaházi Esték sorozat következő vendége szerdán. A Sumák című beszélgetésen a résztvevők megismerhetik az olimpiai bajnok sportoló rendkívül gazdag pályafutását. Pulai Imre 8-szoros magyar bajnokként és 3-szoros világbajnokként írta be nevét a magyar kajakkenu sport történetébe. Sportolói karrierje lezárása után pedig új kihívásokat is keresett, a szánkósportban is kipróbálta magát, emellett az ÉSZT Kajakkenu Szövetség szövetségi kapitányaként is dolgozott. A rendezvény ingyenesen látogatható, és minden érdeklődőt várnak a kötetlen hangulatú estére. Elkészült a július elején kezdődő Rába Beach Basket Körment kosárlabda torna sorsolása. A 20 induló csapatot 4 csoportba osztották be, közölték a szervezők. A tájékoztatás szerint a torna július 3-án pénteken kezdődik. A mérkőzések részletes programját a következő napokban készítik el. Az idei Rába Beach Basket Körment tornán 20 csapat méri össze tudását. A csoport küzdelmeket követően az egyhetes kieséses szakaszban dől el a végső helyezések sorsa. Takács Mihályné emerenciát köszöntötte 105. születésnapja alkalmából dr. Szabó Barna. A köszöntésről Körmend polgármestere közösségi oldalán számolt be. Ő eddig a legidősebb székkorú, akit személyesen köszönthetett a polgármester. A hőség a bölcsödékben és az óvodákban is fokozott odafigyelést igényel, írta az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter Facebook oldalán. Lennert Judit közölte, az a kérésük, hogy ezekben a napokban minden döntés középpontjában a gyermekek egészsége és jólléte álljon. Ennek érdekében azt javasolják az intézményeknek, hogy a legmelegebb órákban ne szervezzenek szabadtéri programokat, gondoskodjanak a folyamatos folyadékpótlásról, friss gyümölcsről, megfelelő árnyékolásról, fényvédelemről, és ahol erre lehetőség van, biztonságos hűtési opciókról. A kormány 3,6 milliárd forintot fordít a kórházi klíma berendezések azonnali karbantartására fejlesztésére, közölte a pénzügyminiszter Facebook oldalán. Kermán András arról írt, hogy harmadfokú hőségriadó van érvényben, és a legkiszolgáltatottabbak ebben a helyzetben azok, akik egészségügyi ellátásra szorulnak. Franciaországban az elmúlt 3 napban 1000-rel több halálesetet regisztráltak, mint az előző hónapokban, jelentette be az Országos Közegészségügyi Szolgálat a rendkívül intenzív hőhullám végén. A halálesetek 85%-a 65 éves és annál idősebb személyeket érintettek hozzá a hatóság.
2: Sporthírek.
1: Milák Kristóf egyéni csúccsal lett 2. 50 méteres pillangó úszásban a római nemzetközi viadal vasárnapi zárónapján. Milák időeredménye egyben új országos csúcs is, a korábbi a 2019-es világbajnokság óta Szabó Sebastian tartotta. A számot a svájciak kiváló sprintere Noé Ponti nyerte.
2: Időjárás jelentés.
1: Szerdán megérkezik a változás, egy hideg front hatására a délutáni órákban egyre több felé alakulhat ki zápor, zivatar, az esti órákban zenghet az ég. Az ország nagy részén még nem szűnik a hőség, 34 fok körül alakul a csúcsérték, a Dunántúlon egyre több felé élénk, erős lesz az északnyugati szél.
2: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Igazi magyar frissítő, hazai turmix. A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: Fölcsőcsöngettyű és templomharang, a jelenlét annyi, mint posztónarang. Kicsi pónikon lovagló készéletek, vagy az arcomba prüszkölő véletlenek. Na meg a gyerekkor kartfogú tigrisei, apa taníts meg nagyvadat elej.

0: hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Szorosabbra fűzi testvérvárosi kapcsolatait Körmend. Július 1-én zárva lesznek az egészségügyi intézmények. A Tihanyi Levendula 100 éves múltjáról nyílt kiállítás. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szorosabbra fűzi testvérvárosi kapcsolatait Körmend. Dr. Szabó Barna polgármester nemrég egy fürstenfeldi meghívásnak tett eleget, majd Csehországba utazott egy körmendi delegációval. Roznonban a magyar konyha tradicionális ételét, a babgulyást készítették el a helyi fesztiválozóknak, mondta rádiónknak Szabó Barna.
2: Az elmúlt egy héten belül két testvérvárosomnál jártam az ő meghívásukra. Az egyik Roznov, cseh testvérvárosunk, egy ilyen háromnapos fesztiváljuk van itt a Szent Ivánéi körül. Erre kaptunk meghívást, csak azzal a kiegészítéssel, hogy szerették volna, hogy a fesztivál egy napja keretén belül a hagyományos magyar gulyással megismertetnénk az ott élőket. Itt mi bevásároltuk az alapanyagot hozzá, 200-300 főre kérték, hogy akkor készítsük el az ételt, és természetesen ingyen adtuk az ottani lakosságnak, a esetleges becsületkasszából befolyó összeget pedig jótékony célra fogják felhasználni. Nagyon nagy sikere volt, örömmel konstatáltuk, körülbelül 350 adagot mértünk ki. Eddig is éltek ezek a kapcsolatok, de két oldalról az a közös célja, szorosabbra fűzzük.
1: Július 1-én zárva lesznek Körmenden is az egészségügyi intézmények, Pogács Mónika információi következnek.
3: Zárva lesznek a házi orvosi, gyermekorvosi, fogorvosi és szakorvosi rendelők, valamint a védőnői tanácsadók és a gyógyszertárak is július 1-én szerdán, a Semmelweis napon Körmenden is. Július 1-je ugyanis Semmelweis Ignác születésnapja, a magyar egészségügy napja, amely az egészségügyi dolgozók számára munkaszüneti nap. A tájékoztatás szerint ezen a napon az egészségügyi ellátás ügyeleti rendszerint biztosított. A lakosságot arra kérik, hogy időben

0: Gondoskodjanak a szükséges gyógyszerek beszerzéséről. Körmenden az ügyeleti gyógyszertári ellátást július 1-én, szerdán a Paracelsus gyógyszertár biztosítja.
1: Július 3 és 4 között rendezik meg a Hoplá könnyűzenei fesztivált a Szentgotthárdi Várkertben, ahol két napon át koncertek, street food kínálat, italpultok és kempingezési lehetőség várja a látogatókat. Olvasható az esemény közösségi oldalán. Felép többek között az Előretort helyőrség, a Novel Zone, a Zeno Electric és a Lander Kills. Változik szárától az építési bontási hulladékok leadásának rendje Körmenden is. A MOHU ZRT döntése alapján a kevert építési bontási hulladék, valamint a beton, tégla, cserép és kerámia hulladék leadásáért ezentúl fizetni kell, ugyanakkor mennyiségi korlátozás nélkül van erre lehetőség. A szolgáltatás továbbra is kizárólag lakossági ügyfelek számára érhető el. A MOHU szerint a változtatásra azért van szükség, mert az eddigi ingyenes rendszerrel több esetben visszaéltek. Befejeződött a 21. körmendi kosárlabda tábor első turnusa, közölték a szervezők. A körmendi törpördögök tájékoztatása szerint idén is sok fiatal érkezett hozzájuk. A kosárlabda tábor a következő hetekben további két turnussal folytatódik. Ezzel immár 21. alkalommal biztosítanak nyári sportolási és közösségi programot a gyerekeknek. Stabil az energiaellátás. A hálózati adatok alapján az energiaellátás stabil, rendkívüli beavatkozásra nincs szükség. A kiegyensúlyozott működés érdekében ugyanakkor sokat tehetnek a fogyasztók is. Akiknek van rá módja, használja átgondoltan az energiaigényes berendezéseit a legnagyobb esti terhelés idején, lehetőleg ne egyszerre, közölte az MVM csoport Facebook oldalán. A tartósan magas hőmérséklet nem csak az emberek közérzetét, hanem az energiafelhasználást is befolyásolja. A Tihanyi Levendula 100 éves múltjáról nyílt kiállítás a Balatonparti településen, abban az épületben, ahol 2009-ben megkezdte működését a Félsziget első levendula boltja. A centenáriumon a Tihanyi Bencés apátság és a Tihanyi Levendula Manufaktúra új együttműködési megállapodást kötött, amelyet Nyáradi Zsolt ügyvezető egy szimbolikus készfogásként jellemzett az évszázadokon átívelő bencés tudás és a kortárs szakmai innováció között. Több száz ember gyűlt össze hétfőn hajnalban az angliai Brighton tengerpartján, hogy együtt köszöntsék a napfelkeltét egy közösségi zenés pikniken. A Sunrise Breakfast elnevezésű rendezvényt már 10. alkalommal tartották meg. A résztvevők pokrócokon ülve, helyi pékek süteményeit és kávéját fogyasztva hallgatták a parton fellépő akusztikus zenészeket. A program célja, hogy felhívja a figyelmet a közösségi együttlét és a természet közelségének fontosságára. A rendezvény után a résztvevők szemetet iszettek.
2: Sporthírek.
1: A 6. labdarúgó világbajnokságen szereplő Lionel Messi saját csúcsát tovább javítva, immár 19 góllal vezeti az örök ranglistát. Az újonc Jordánia ellen csereként beálló játékmester szabadrúgásból volt eredményes, ezzel újabb csúcsot döntött, ugyanis első futballistaként sorozatban immár 7 VB találkozón talált be.
2: Időjárás jelentés.
1: Szerdán megérkezik a változás, egy hideg front hatására a délutáni órákban egyre több felé alakulhat ki zápor, zivatar, az esti órákban zenghet az ég. Az ország nagy részén még nem szűnik a hűség, 34 fok körül alakul a csúcsérték, a Dunántúlon egyre több felé élénk, erős lesz az északnyugati szél.
2: A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: Körmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója.
1: Nem könny az arcomon, csak beborult hirtelen. Persze nem olyan nagy dolog, ha akarod így legyen. Szó sincs haragról, csak az ég, ami mennydörög. Most döntök magamról, legalább végre felnövök. Elrakom a kicsiket, a nagyokat, a színeket, a szagokat, velük mindegyik sikerem. Zaklatott a liegek és leomlik a vakolat, a tavalyi év megcsavart, meg egy kicsit kitekert. Megfogadtam, figyelek, agyaltam, hogy mi legyen. Téged láttalak, miközben felléptem a szigeten. Visszapattanok a bőröm, megérzi a falakat, és tudom, bármit állítok, a végén úgyse hiszed el. Nem vagyok ideges, dobozos cigi, meg egy ezüst erea. Kiveszem a kriketet, égetem a szálat, pedig volt, aki már belehalt. Minden nappal egyre jobban beteljesül az a tény, hogy nekem csak a zene van. Elvesztettem magamat egy életre, megtanultam, hogy ilyen, mikor teret adsz. Ez nem könnyű az arcomon, csak

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rádhangolva, rádhangolva, rádhangolva, rádhangolva, rádhangolva.

Már meg itt névrem volt a mélye, nem para, majd alszom nappa. Nem tudom, mit kezdjek a sok kis péntekkel, meg nagy szombattal. Nagyon jó ez a kis halálfélelem, én élem, ha van hitel.

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rádhangolva, rádhangolva, rádhangolva, rádhangolva, rádhangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Nem mindegy, hogyan állítjuk be a légkondit. Nyári működési rend szerint dolgozik a Körmendi Kulturális Központ. 3,6 milliárd a kórházi klímaberendezések karbantartására. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Nem mindegy, hogyan állítjuk be a légkondit. A nyári melegben sok helyen a légkondicionálók jelentenek enyhülést, azonban az egészségünk megőrzése érdekében érdemes ezekkel kapcsolatban is néhány szabályt betartani, hangsúlyozta dr. Király Ildikó. A Vasvár megyei tisztifőorvos emellett a fokozott folyadék fogyasztás fontosságára is felhívta a figyelmet.
2: Fontos ilyenkor azt is elmondani, hogy ugye nagyon magas hőmérsékletet várunk, akár 35-39 fokos maximumokat, és ilyenkor, ha valaki légkondicionálót használ, az optimális hőmérséklet azért a 28 fok alá ne menjen, ne hűtse túl hirtelen a szervezetét. Mi az, ami még nagyon fontos? A folyadékpótlás. Arra kell figyelni, hogy ilyenkor nem lehet csak arra gondolni, hogyha szomjasak vagyunk, akkor ígyunk, hanem megelőző jelleggel tulajdonképpen folyamatosan figyelni kell a folyadékpótlásra. Különös tekintettel a kisgyermekekre, az olyan csoportokra, akik kiszolgáltatottabbak, tehát gondolok itt a várandósokra, idősekre, a krónikus betegségben szenvedőkre, elsősorban a szív- és érrendszeri megbetegedésben szenvedőkre.
1: Nyári működési rend szerint dolgozik a következő időszakban a Körmendi Kulturális Központ, amely a Kárpáti Együttes koncertjével zárta az idei első fél év rendezvényeit. Az intézmény közösségi oldalán közzétett tájékoztatás szerint a nyári szünet alatt is közreműködnek több városi esemény lebonyolításában. A központ a Berzsenyi utcai épületben július 2-án és július 8-án ügyeletet tart. Az intézmény július 13-án tér vissza a megszokott működési rendhez. A kajakkenu sport egyik legsokoldalúbb magyar alakja, Pulai Imre lesz a Bárkaházi Esték sorozat következő vendége szerdán. A Sumák című beszélgetésen a résztvevők megismerhetik az olimpiai bajnok sportoló rendkívül gazdag pályafutását. Pulai Imre 8-szoros magyar bajnokként és 3-szoros világbajnokként írta be nevét a magyar kajakkenu sport történetébe. Sportolói karrierje lezárása után pedig új kihívásokat is keresett, a szánkó sportban is kipróbálta magát, emellett az ÉSZT Kajakkenu Szövetség szövetségi kapitányaként is dolgozott. A rendezvény ingyenesen látogatható, és minden érdeklődő.

0: küldött várnak a kötetlen hangulatú estére. Elkészült a július elején kezdődő Rába Beach Basket Körment kosárlabda torna sorsolása. A 20 induló csapatot 4 csoportba osztották be, közölték a szervezők. A tájékoztatás szerint a torna július 3-án pénteken kezdődik. A mérkőzések részletes programját a következő napokban készítik el. Az idei Rába Beach Basket Körment tornán 20 csapat méri össze tudását. A csoport küzdelmeket követően az egyhetes kieséses szakaszban dől el a végső helyezések sorsa. Takács Mihályné emerenciát köszöntötte 105. születésnapja alkalmából dr. Szabó Barna. A köszöntésről Körment polgármestere közösségi oldalán számolt be. Ő eddig a legidősebb székkorú, akit személyesen köszönthetett a polgármester. A hőség a bölcsödékben és az óvodákban is fokozott odafigyelést igényel, írta az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter Facebook oldalán. Lennert Judit közölte, az a kérésük, hogy ezekben a napokban minden döntés középpontjában a gyermekek egészsége és jólléte álljon. Ennek érdekében azt javasolják az intézményeknek, hogy a legmelegebb órákban ne szervezzenek szabadtéri programokat, gondoskodjanak a folyamatos folyadékpótlásról, friss gyümölcsről, megfelelő árnyékolásról, fényvédelemről és ahol erre lehetőség van, biztonságos hűtési opciókról. A kormány 3,6 milliárd forintot fordít a kórházi klímaberendezések azonnali karbantartására fejlesztésére, közölte a pénzügyminiszter Facebook oldalán. Kermán András arról írt, hogy harmadfokú hőségriadó van érvényben, és a legkiszolgáltatottabbak ebben a helyzetben azok, akik egészségügyi ellátásra szorulnak. Franciaországban az elmúlt 3 napban 1000-rel több halálesetet regisztráltak, mint az előző hónapokban, jelentette be az Országos Közegészségügyi Szolgálat a rendkívül intenzív hőhullám végén. A halálesetek 85%-a 65 éves és annál idősebb személyeket érintette hozzá a hatóság.
1: Sporthírek.
0: Milák Kristóf egyéni csúccsal lett második 50 méteres pillangó úszásban a római nemzetközi viadal vasárnapi zárónapján. Milák időeredménye egyben új országos csúcs is, a korábbit a 2019-es világbajnokság óta Szabó Sebastian tartotta. A számot a svájciak kiváló sprintere Noé Ponti nyerte.
1: Időjárás jelentés.
0: Szerdán megérkezik a változás, egy hideg front hatására a délutáni órákban egyre több felé alakulhat ki zápor, zivatar, az esti órákban zenghet az ég. Az ország nagy részén még nem szűnik a hőség, 34 fok körül alakul a csúcsérték, a Dunántúlon egyre több felé élénk, erős lesz az északnyugati szél.
1: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Láttam a szemedben az óceánt lelassítva, és amit terveztem, azt rögtön átírta az élet. Most mindent felborítok érte, mondják, hogy baj lesz, nem érdekel. Ez a mi dolgunk, semmi közük hozzá, miért válnánk mások miatt boldogtalanokká? Túl rövid az élet, és mielőtt porrá válunk, még tegyük egymásét egy kicsit jobb.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Szorosabbra fűzi testvérvárosi kapcsolatait Körmend. Július 1-én zárva lesznek az egészségügyi intézmények. A Tihanyi Levendula 100 éves múltjáról nyílt kiállítás. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szorosabbra fűzi testvérvárosi kapcsolatait Körmend. Dr. Szabóban a polgármester nemrég egy fürstenfeldi meghívásnak tett eleget, majd Csehországba utazott egy körmendi delegációval. Roznonban a magyar konyha tradicionális ételét, a babgulyást készítették el a helyi fesztiválozóknak, mondta rádiónknak Szabó Barna.
2: Az elmúlt egy héten belül két testvérvárosomnál jártam az ő meghívásukra, az egyik Roznov, cseh testvérvárosunk. Egy ilyen háromnapos fesztiváljuk van itt a Szent Iváné körül. Erre kaptunk meghívást, csak azzal a kiegészítéssel, hogy szerették volna, hogy a fesztivál egy napja keretén belül a hagyományos magyar gulyással megismertetnénk az ott élőket. Itt mi bevásároltuk az alapanyagot hozzá, 200-300 főre kérték, hogy akkor készítsük el az ételt, és természetesen ingyen adtuk az ottani lakosságnak, a esetleges becsületkasszából befolyó összeget pedig jótékony célra fogják felhasználni. Nagyon nagy sikere volt, örömmel konstatáltuk, körülbelül 350 adagot mértünk ki. Eddig is éltek ezek a kapcsolatok, de két oldalról azok az célú szorosabbra fűzzük.
1: Július 1-én zárva lesznek Körmenden is az egészségügyi intézmények, Pogács Monika információi következnek.
3: Zárva lesznek a házi orvosi, gyermekorvosi, fogorvosi és szakorvosi rendelők, valamint a védőnői tanácsadók és a gyógyszertárak is július 1-én szerdán, a Semmelweis napon Körmenden is. Július 1-je ugyanis Semmelweis Ignác születésnapja, a magyar egészségügy napja, amely az egészségügyi dolgozók számára munkaszüneti nap. A tájékoztatás szerint ezen a napon az egészségügyi ellátás ügyeleti rendszerint biztosított. A lakosságot arra kérik, hogy időben gondoskodjanak a szükséges gyógyszerek beszerzéséről. Körmenden az ügyeleti gyógyszertári ellátást július 1-én szerdán a Paracelsus gyógyszertár biztosítja.
1: Július 3 és 4 között rendezik meg a Hoplá könnyűzenei fesztivált a Szentgotthárdi Várkertben, ahol két napon át koncertek, street food kínálat, italpultok és kempingezési lehetőség várja a látogatókat, olvasható az esemény közösségi oldalán. Felép többek között az Előre Tort helyőrség, a Novel Zone, a Zeno Electric és a Lander Kills. Változik szárától az építési-bontási hulladékok leadásának rendje Körmenden is. A MOHU ZRT döntése alapján a kevert építési-bontási hulladék, valamint a beton, tégla, cserép és kerámia hulladék leadásáért ezentúl fizetni kell, ugyanakkor mennyiségi korlátozás nélkül van erre lehetőség. A szolgáltatás továbbra is kizárólag lakossági ügyfelek számára érhető el. A MOHU szerint a változtatásra azért van szükség, mert az eddigi ingyenes rendszerrel több esetben visszaéltek. Befejeződött a 21. körmendi kosárlabda tábor első turnusa, közölték a szervezők. A körmendi törpördögök tájékoztatása szerint idén is sok fiatal érkezett hozzájuk. A

0: Kosárlabda tábor a következő hetekben további két turnussal folytatódik. Ezzel immár 21. alkalommal biztosítanak nyári sportolási és közösségi programot a gyerekeknek. Stabil az energiaellátás. A hálózati adatok alapján az energiaellátás stabil, rendkívüli beavatkozásra nincs szükség. A kiegyensúlyozott működés érdekében ugyanakkor sokat tehetnek a fogyasztók is. Akiknek van rá módja, használja átgondoltan az energiaigényes berendezéseit a legnagyobb esti terhelés idején, lehetőleg ne egyszerre, közölte az MVM csoport Facebook oldalán. A tartósan magas hőmérséklet nem csak az emberek közérzetét, hanem az energiafelhasználást is befolyásolja. A tihanyi levendula 100 éves múltjáról nyílt kiállítás a balatonparti településen, abban az épületben, ahol 2009-ben megkezdte működését a Félsziget első levendula boltja. A centenáriumon a Tihanyi Bencés apátság és a Tihanyi Levendula Manufaktúra új együttműködési megállapodást kötött, amelyet Nyáradi Zsolt ügyvezető egy szimbolikus készfogásként jellemzett az évszázadokon átívelő bencés tudás és a kortárs szakmai innováció között. Több száz ember gyűlt össze hétfőn hajnalban az angliai Brighton tengerpartján, hogy együtt köszöntsék a napfelkeltét egy közösségi zenés pikniken. A Sunrise Breakfast elnevezésű rendezvényt immár 10. alkalommal tartották meg. A résztvevők pokrócokon ülve, helyi pékek süteményeit és kávéját fogyasztva hallgatták a parton fellépő akusztikus zenészeket. A program célja, hogy felhívja a figyelmet a közösségi együttlét és a természet közelségének fontosságára. A rendezvény után a résztvevők szemetet iszattak.
1: Sporthírek.
0: A 6. labdarúgó világbajnokságen szereplő Lionel Messi saját csúcsát tovább javítva, immár 19 góllal vezeti az örök ranglistát. Az újonc Jordánia ellen csereként beálló játékmester szabadrúgásból volt eredményes, ezzel újabb csúcsot döntött, ugyanis első futballistaként sorozatban immár 7 VB találkozón talált be.
1: Időjárás jelentés.
0: Szerdán megérkezik a változás, egy hideg front hatására a délutáni órákban egyre több felé alakulhat ki zápor, zivatar, az esti órákban zenghet az ég. Az ország nagy részén még nem szűnik a hőség, 34 fok körül alakul a csúcsérték, a Dunántúlon egyre több felé élénk, erős lesz az északnyugati szél.
1: Történetek, események, programok, portrék, beszélgetések. Kezdődik a háttér.
2: Új tartalmakkal folytatódik idén a gyümölcs és zöldségfogyasztás népszerűsítő nemzetközi kezdeményezés, az Európai Friss Akció, mondta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke a kampány sajtótájékoztatóján a napokban. Süle Katalin közölte, hogy a szervezők egyszeri akció helyett maradandó változást szeretnének elérni az étkezési szokásokban, hogy a zöldség és gyümölcs a mindennapok részévé váljon a családokban. Az akció célkitűzéseit Vasban is érvényesíteni szeretnék. A szakemberrel készült interjút hallhatják mai műsorunkban. Erről szól magazinunk, amelyhez kellemes rádióhallgatást kíván önöknek a szerkesztő Pogács Mónika.

0: új tartalmakkal folytatódik idén a gyümölcs és zöldségfogyasztás népszerűsítő nemzetközi kezdeményezés, az Európai Friss Akció, mondta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke a kampány sajtótájékoztatóján a napokban. Süle Katalin közölte, hogy a szervezők egyszeri akció helyett maradandó változást szeretnének elérni az étkezési szokásokban, hogy a zöldség és gyümölcs a mindennapok részévé váljon a családokban. Az akció célkitűzéseit Vasban is érvényesíteni szeretnék. A francia és belga konzorciumi együttműködőkkel együtt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara küldetésének tekinti, hogy a helyi termékek eljussanak a legfiatalabb fogyasztókhoz, ám ez nem könnyű feladat annak ellenére sem, hogy az egészségtudatosság egyre általánosabb hazánkban is. Annak érdekében, hogy az Európai Friss Akció a következő években is sikeres legyen, rövid és közérthető videós tartalmak készülnek és jutnak el a közösségi médián keresztül a fogyasztókhoz. A kampány egész nyáron ott lesz a sport és családi rendezvényeken is, üzenetei közvetítését influencerek és ismert sportolók segítik. Az Ipsos ZRT kutatása alapján Magyarországon a gyermekek csak nem fele nem eszik napi rendszerességgel gyümölcsöt, pedig a 91%-uk szereti, de a zöldségkedvelők aránya is eléri a 76%-ot. A legfiatalabbak többsége a visszajelzések szerint azzal is tisztában van, hogy gyümölcsöt és zöldséget enni egészséges, de a szükséges mennyiségeket kevesebben ismerik. A reprezentatív vizsgálat márciusban készült online interjúkkal 600 szülő, valamint 528 gyermek és 18 év alatti fiatal megkérdezésével. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara áprilisban jelentette be, hogy idén újabb periódussal folytatódik az Európai Friss Akció. A kezdeményezés a 6 és 17 év közöttiek, valamint a családtagjaik megszólítására összpontosít annak érdekében, hogy a szezonális alapanyagok a mindennapi étkezés részeivé váljanak. Az Agrárkamara arra számít, hogy az idén megkezdett kampány végéig 2029-re 1,2 millió gyermeket érhetnek el. Az uniós finanszírozású Európai Friss Akciót először 2018-ban hirdették meg, és két periódusban 2023-ig működtették. A háttérben tehát ezt a témát járjuk most körbe Süle Katalinnal, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökével. Süle Katalinnal, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökével beszéltünk meg egy interjút, mégpedig annak a hírnek az apropóján, hogy új tartalmakkal folytatódik az Európai Friss Akció. Ez mit jelent?
1: Igen. Ez egy korábbi programunknak a folytatása. Ez egy 2-3 éves periódusban már zajlott, és folytatjuk. A program célja, hogy a fiatalokkal, gyerekekkel megismertessük a tudatos fogyasztásnak az alapjait. Természetesen minden korosztályra igyekszünk külön-külön a érdeklődési körüknek megfelelő programokkal készülni, és ennek a programnak a kapcsán nem csak a kisebb gyerekeket céloztuk meg úgy, ahogy eddig is volt, hanem adott esetben a 15-17 éves korosztályt is.

0: Történetek, események, programok, portrék, beszélgetések. Ez a Háttér.
1: A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke, Süle Katalin a magazin vendége, akivel arról beszélgettem, új tartalmakkal folytatódik idén a gyümölcs és zöldségfogyasztás népszerűsítő nemzetközi kezdeményezés, az Európai Friss Akció. Hogy ez mit jelent akár a vasi gyermekek, családok számára is, erről szól a mai interjú.
2: Hogy miért volt erre szükség, ez egy komoly kihívás ma, hogy a gyerekeket és a fiatal szülős családokat napi szinten elegendő zöldséghez és gyümölcshöz juttassunk, és elérjük azt, hogy ők fogyasszanak tudatosan napi szinten zöldséget és gyümölcsöt. A WHO ajánlás szerint naponta minimum 400 g zöldség vagy gyümölcs elfogyasztása lenne optimális az emberi szervezet számára, és azt tapasztaljuk, hogy az ilyen és ehhez hasonló programoknak van pozitív eredménye, és azt tapasztaljuk, hogy a gyerekek körében azok a programok, amelyek kicsit interaktívabbá teszik a zöldség-gyümölcsökkel való megismertetést, megismerkedést, rajtuk keresztül el tudunk jutni a szülőkhöz is, és az előző évek tapasztalatai azt mutatják, hogy statisztikailag is mérhető az emelkedése a zöldség-gyümölcs fogyasztásnak.
1: Tulajdonképpen akkor a tudatossággal együtt szokássává kell a családoknak tenni, ebben kell segíteni, ugye, hogy ez tényleg beépülő szokás legyen.
2: Így van, hogy ez egy természetes folyamat legyen, és a szülőkről a gyerekekre folyamatosan átalakuljon az a gondolkodásmód, hogy hogyan is építjük fel a napi táplálkozásunkat, mit építünk be, mit jelent az, hogy szezonálisan táplálkozunk, mit jelent az, hogy nem csak a rohanó világban hamar gyorsan bekapunk valamit, hanem tudatosan odafigyelünk arra, hogy idény zöldségeket, idény gyümölcsöket fogyasszunk, és természetesen ezeknek az ételeknek az elkészítését is igyekszünk a gyerekek nyelvére lefordítani. Ennek megfelelően van egy kis szakácskönyv is, amit a gyerekek tudnak forgatni, adott esetben a mi rendezvényeinken is, de hazatérve a szülőkkel is el tudják ezt készíteni, hiszen azt is látjuk az előző programok elemzései, monitoringozása során, hogy azoknak a programoknak és azoknak a céloknak a megvalósulása a legmagasabb, és a várt eredmények is ott realizálódnak a legnagyobb százalékba, ahol a gyerekek élményként kapják ezeket az információkat, és élménnyé válik maga a zöldség-gyümölcs fogyasztás is.

0: Krutti és Veggi, a két kabala figura egyre inkább ismert hazánkban is. A kis kabalák a gyümölcs és zöldségfogyasztást népszerűsítő nemzetközi kezdeményezés jelképe is, akikkel különböző hazai fesztiválokon, rendezvényeken is találkozhatunk. A program új elemekkel is bővül idén, hogy melyek ezek, arról a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökével, Süle Katalinnal beszélgettem. Új elemekről beszéltünk, úgy tudom, hogy videós tartalmak is készülnek ennek kapcsán.
1: Így van. Oktató, úgynevezett edukációs tartalmakat készítünk. Itt figyelünk arra, hogy a különböző korosztályoknak, hiszen 6-17 éves korcsoport az, akiket ebben a 3 éves periódusban megszólítunk, tehát mindenkinek a saját érdeklődési körének megfelelő rövid, 1-2 perces videókkal segítsük ezeket a szokássáválás folyamatához való alkalmazkodást, de ezen túlmenően országos rendezvényeken, jellemzően családi fesztiválokon veszünk részt, hiszen a célunk az, hogy ne csak a gyerekek, hanem ahogy említettem, rajtuk keresztül a szülőkhöz is eljussunk. De fontosnak tartjuk a sporteseményeken való megjelenést, ugyanis azt is látjuk, és ezt is számokkal is alá tudjuk támasztani, hogy azoknál a gyerekeknél, ahol a sportnak kiemelkedő szerepe van, rendszeresen sportolnak, ott sokszor a sportegyesület hatására, sokszor egy-egy edző hatására is tudatosabb a táplálkozás, ennél fogva a különböző rostbevitel kapcsán a zöldség-gyümölcsfogyasztásnak a mindennapi étkezésbe való beépítése is sokkal tudatosabb, mint azoknál a gyerekeknél, akik nem rendszeresen sportolnak. Ezen túlmenően pedig szeretnénk mindenféle sajtóorgánumban is fokozni a média megjelenéseket, hogy célunk, hogy ezeken a felületeken pedig a szülőknek közvetlenül juttassunk el olyan információkat, hogy miben tudunk segíteni, hogy átalakuljanak a családon belüli szokás szerinti étkezések, hiszen fontos az, hogy szülőként mindannyian tapasztaljuk, hogy kevésbé szeretnek a gyerekek egy-egy zöldséget, de fontosnak tartjuk azt, hogy megismertessünk a szülőkkel olyan újabb információkat, vagy adott esetben új elkészítési formákat, új konyhatechnológiai lehetőségeket, amiket otthon mindannyian el tudunk végezni, kicsit ízletesebbé tudjuk tenni ezeket a zöldségeket, gyümölcsöket, ezáltal könnyebben be tudjuk építeni a mindennapokba.
0: Ugyan úgy gondolom, hogy biztos, hogy nem ehhez a programhoz tartozik, de valahol a hatása az önök kezdeményezését is segíthet, és kérdezem, hogy jót gondolok-e, hogy egyre több helyen van most már a közétkeztetésben ez az úgynevezett szabadszedéses módszer, és ott zöldségek kínálata is van, és minthogyha azt olvastam volna, hogy a gyerekek szívesebben vesznek maguknak zöldséget, mint a régi hagyományos közétkeztetésben, ahogy amikor kiszolgálták őket.
1: A közétkeztetésnek a mindennapjait én nem keverném össze ezekkel a programokkal, de az tény, ahogy mondtam is, mi is ezt tapasztaljuk, és az előző évek programjainak a monitoringozása során látjuk is, hogy azok az események, azok a programok sokkal sikeresebbek, amikor a gyerekek megtapasztalják, adott esetben élményként vagy feladatként jutnak a zöldséggyümölcsök elkészítéséhez, elfogyasztásához ezt követően, tehát abban az esetben is mi is látjuk, hogyha a gyerekek ő maga választja ki, ő maga szeli feladott esetben, vagy egy könnyen elkészíthető ételnél segít a szülőknél, sokkal szívesebben fogyasztja, tehát feltételezhetően, hogy ugyanezek a pozitív belső ingerek jelennek meg ebben az esetben is, amikor ő veszi el magának azt a zöldséget vagy gyümölcsöt, de itt is szeretném hangsúlyozni, hogy nem szeretném semmilyen szinten összemosni a mi programjainkat, illetve a közétkeztetésnek a különböző szabályait, ami nagyon erősen szabályozott rendszerben működik, és természetesen ott van a közétkeztetés és a közintézményi étkeztetés, ez mind-mind különböző, mind más szabályrendszerben működik. A cél azonban ugyanaz minden esetben, mint ahogy nálunk is, hogy ezek a szemléletformálások, ezek az intézkedések, amik azt segítik, hogy ezek a reakciók természetessé váljanak, ezzel mind-mind hosszú távon a fogyasztást ösztönözzük, segítsük, és talán még a legfontosabb, hogy minden esetben igyekszünk a gyerekek szemléletét a helyi termékek, a magyar termékek irányába is

0: Háttér. Minden, ami érdekes. Színes közéleti információs magazin egy órában. Háttér.
1: Új tartalmakkal folytatódik idén a gyümölcs és zöldségfogyasztás népszerűsítő nemzetközi kezdeményezés, az Európai Friss Akció. Többek közt videókampányok, egy gyermekeknek szóló receptkönyv is az új elemekhez tartozik. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke Sülek Katalin beszél most mindenről magazinunkban.
2: Szóval nagyon fontos, hogy ne csak a szezonális zöldség-gyümölcsfogyasztást vegyék természetesnek, hanem azt is ismerjék, hogy a saját környékükön, a szűkebb környezetükben, vagy adott esetben az országban mik azok a zöldségek, gyümölcsök, amik megteremnek, mik azok, amik elérhetők a magyar piacokon, az üzletek polcain, tehát tudják pontosan azt, hogy miért fogyasszanak magyar terméket, mivel tudnak ezzel többet tenni a saját egészségük érdekében, és mit jelent az, hogy helyi termék, mit jelent az, hogy a helyben előállított élelmiszer az ő egészségükre nézve magasabb hozzáadott értéket jelenthet sok esetben, mint a különböző egyéb országokból ide áramló élelmiszerek vagy alapanyagok. Ez mind hosszú távon azt szolgálja, hogy felnőve majd, amikor ők már saját maguknak vásárolnak, akkor az edukáció során, illetve az élményszerűen beszerzett, megtapasztalt információk, azok természetesek legyenek, és amikor majd ők válnak szülővé, ott bízunk benne, hogy ezek a megszerzett tapasztalatok, információk már természetes továbbadása lesz egy újabb generáció számára. Tudom, hogy ez nagyon távolinak tűnik, és azt is tudjuk, hogy nagyon nehezen mérhetőek ezek az eredmények, de meggyőződésünk, hogy minden ilyen programot, ami hosszú távon, éveken keresztül azt segíti, hogy ezek az információk mélyüljenek a gyerekek ismeretei között, ez mind-mind azt szolgálja, hogy felnőve egy más vásárlói aspektus jelenik meg előttük.
1: Milyen esetleg számosított cél van ennek a projektnek a végére az Agrárkamara részéről?
2: A számokban természetesen széles spektrum megjelenik, ugyanis ez egy nemzetközi pályázat során kerül megvalósításra, tehát természetesen egy hosszú időintervallumban előkészített és elnyert pályázatról beszélünk, ahol célszámok kerültek meghatározásra, de azt gondolom, hogy ennél sokkal fontosabb az, hogy az egy-egy év során hány gyermeket, hány családot tudunk az adott rendezvényeinken megszólítani, és ahogy mondtam, ez a későbbiekben lehet, hogy csak egy-két év múlva, de a fogyasztások változásában fog megnyilvánulni, mint ahogy ez az előző programok kapcsán is, most már látható és mérhető számokban, hogy hogyan változott a kisgyermekes családok esetében a zöldség-gyümölcs fogyasztás. Tehát azt gondolom, hogy a számokról ilyen formán beszélni kicsit nehezebb, mint általában, ugyanis nem az adott évben tudjuk ennek a realizált számadatait megismerni, hanem egy-két évvel később. Nem véletlenül fut ez a program 3 éves periódusokban, hiszen az első évnek az eredményei sokszor a második, harmadik év végére jelennek meg a statisztikai számokban.

0: you are listening another Kickeres.
1: Új tartalmakkal folytatódik idén a gyümölcs és zöldségfogyasztás népszerűsítő nemzetközi kezdeményezés, az Európai Friss Akció, mondta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke a kampány sajtótájékoztatóján a napokban. Süle Katalin közölte, hogy a szervezők egyszeri akció helyett maradandó változást szeretnének elérni az étkezési szokásokban, hogy a zöldség és gyümölcs a mindennapok részévé váljon a családokban. Az akció célkitűzéseit Vasban is érvényesíteni szeretnék. A szakemberrel készült interjút hallhatják mai műsorunkban.
2: A rendezvényekről beszéltünk, hol lehet tájékozódni ezekről a rendezvényekről, ami mondjuk direkt, amit az Agrárkamara szervez, vagy amiben közreműködik, van-e ennek honlapja, vagy valami felület?
3: A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara internetes elérhetőségein az Európai Friss Akció keretében mindenféle információt elérhetnek az érdeklődők, illetve természetesen a megyei igazgatóságokon is a megyére szabottan megismerhetik az érdeklődők, illetve a különböző megyei Facebook oldalakon is az eseményeket, de természetesen hirdetjük is. Frutti és Vegi kalandjai, ugye ők azok, akik az Európai Friss kaland során a kisebb gyermekeket megszólították, ők most is elkísérnek minket, és talán ez a két kabala figura most már annyira ismert a gyerekek és a fiatal szülők körében, hogy őket látva bármelyik oldalon információt szerezhetnek az Európai Friss Akció 3 éves programjáról is.
2: Nem szeretnék megint esetleg olyan dolgot keverni, ami biztos, hogy nem a program része, viszont a véleményét szeretném megkérdezni, saját élményeimről szeretnék olyan szempontból beszámolni, hogy nagy Szedmagad akció résztvevő vagyok, nagyon szeretem a lehetőségeket kihasználni, és egyre, így évről évre egyre többet látom, hogy már családok is jönnek, és kisgyerekek jönnek, akár óvodások, és ott az eper földön szedik az epret vagy málnát. Ez is élmény alapú ismerkedés a gyümölccsel, ez is jó út lehet, ugye, a kisgyerekek, családok eléréséhez.
3: Természetesen minden olyan esemény, ahol a családok együtt vesznek részt, azt gondolom édesanyaként, hogyha már a véleményemre volt kíváncsi, tehát azt gondolom, hogy minden ilyen, ami a családot együtt mozdítja meg, az beépül a gyerekeknek a tudatába, az egy élményként van jelen, és tehát mi lehetne célra vezetőbb, mint a jó szülői példa. Nekünk a célunk, hogy 1,2 millió gyermeket érjünk el, de azt is látjuk, hogy sokkal könnyebb, hogyha a szülők is ebben partnerek, és azt tudom mondani, az elmúlt programok tapasztalatai nagyon pozitívak. Minden ilyen program, legyen az Szedmagad, legyen az egy családi fesztivál, legyen az sportesemény, vagy csak egy egyszerűbbnek tűnő falunap, ahol a családok együtt jelennek meg, és bármilyen úton, módon a helyi zöldségekkel, gyümölcsökkel kapcsolatba kerülnek a gyerekek, ott a későbbi eredmények azt mutatják, hogy változik pozitív irányba a zöldség-gyümölcs fogyasztás is a környéken élő közösségek között. A családok a jó példát egymásnak adják, és hát ahogy ön is említette, egy-egy Szedmagad akció kapcsán ismerettségek kötődnek. Én ismerek olyan családi gazdaságot, ahova kifejezetten már a közösséget építve kerülnek oda a családok és a gyerekek.

0: Történetek, események, programok, portrék, beszélgetések. Ez a Háttér.
1: Új tartalmakkal folytatódik idén a gyümölcs és zöldségfogyasztást népszerűsítő nemzetközi kezdeményezés, az Európai Friss Akció. Többek közt videókampányok, egy gyermekeknek szóló receptkönyv is az új elemekhez tartozik. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke Süle Katalin beszél most mindenről magazinunkban.
2: Meggyőződésem, hogy ez mindenki, aki mezőgazdaság bármely ágával foglalkozik, ez számunkra csak szívet merengető, hogyha azt látjuk, hogy a gyerekek valamilyen módon bevonásra kerülnek, és megtapasztalják, hogy mit is jelent a mezőgazdaság, legyen az kertészet, de adott esetben a növénytermesztés is, vagy az állattenyésztés. Fontos az, hogy a magyar gyerekek megismerjék, hogy a magyar föld az milyen kincseket rejt, és mit tud adni, és mit tudunk letenni minden nap az asztalra azért, hogy ők egészséges élelmiszert fogyasszanak. Elengedhetetlen a gyerekek bevonása ahhoz, hogy jövőképes mezőgazdaság, ez esetben a programhoz visszakanyarodva jövőképes kertészet, zöldséggyümölcs ágazatunk legyen, hiszen hiába termelünk mi kiváló minőségi magyar élelmiszert, ha az valamiért nem kerül a családok asztalára, és ahhoz, hogy ez egy hosszú távú számunkra a piac, termelők számára, a fogyasztóként pedig egy kiváló minőségű magyar élelmiszer lehessen hosszú távon, ehhez bizony az kell, hogy a gyerekeket folyamatosan megszólítsuk és bevonjuk ezekbe a programokba.
1: Köszönöm szépen Süle Katalinnak ezt az informálást, interjút az uniós finanszírozású Európai Friss Akció jelenlegi állásáról, terveiről, jövőképéről. Köszönöm szépen.
2: Én köszönöm a lehetőséget.

0: Háttér. Minden, ami érdekes. Színes közéleti információs magazin egy órában. Háttér.
1: Állati fizioterápiával segítik a négylábúakat kővágó őrsön egy praxisban. A rendelőt Lukácsi Fanni állati fizioterapeuta vezeti. Lukácsi Fannival akkor határoztam el az interjú készítését, mikor a Megyeserdei Menedék Alapítvány közösségi oldalán láttam meg, milyen hozzáértéssel kezeli az állatokat. Ma néhány jó tanácsot oszt meg a kisállattartókkal a szakember.
2: Prevenció meg kisállattartás, arra kíváncsi lennék, hogy te, ahogy így a szakmádból most, meg hát a gyerekkorod óta tartó állatok iránt érdeklődésből szerzett tapasztalatok is, mit mondatnak veled, hogy Magyarországon hogy áll a felelős állattartás kérdése, fejlődőben van, áll a dolog, van mit tanulniuk még a gazdáknak?
3: Mert a németek azt mondják, hogy jájn, tehát igenis nem is egyértelműen, nagyon megváltozott az állattartási szokásrendszer itt Magyarországon. Mindenki, akinek van akár kis állata, akár nagy állata, ugye többségben már házi kedvencként, pláne családtagként gondolunk rájuk, és ez szerint szeretnénk nekik kiváló ellátást és tökéletes körülményeket teremteni. Azt, hogy ezt a tökéletes körülményt és kiváló ellátást hogyan valósítja meg a gazdi, ebben viszont sajnos egy picit ellenünk dolgozik az interneten elérhető információ cunami, hogy és akkor abban vannak tényleg jó tanácsok is, viszont csillapítatlanul jönnek át a bolondságok, és akkor abból elő tud fordulni néhány baj, amivel aztán állatorvos meg fiziós rehab lesz a történet vége, de sokkal jobban odafigyelnek az emberek az állataikra, tehát a házi kedvencként, sportásként tartott állatokra. Most nem megyek bele a haszonállat részbe, de hát ott meg jogszabályi előírások kötelezik az állattartókat a megfelelő állatjóléti és egészségügyi feltételek betartására, de igen, igény, a gazdiknál az igény az egészségre, a színvonalas ellátásra, és tényleg, hogy mint családtag annyira pontos ellátást kapjon, és annyira magas színvonalú ellátást kapjon az állatuk, az ám már általánosan elterjedt itt Magyarországon, és most már hát talán mondhatom, hogy szinte minden állatorvos ismeri, hogy létezik az a szakma, hogy állatfizioterapeuta, és hogy tovább lehet utalni, referálni lehet megfelelő körzetükben dolgozó fizioterapeutákhoz a paciens. Nem csak pihenjünk, azt kapjon fájdalmat, csillapítót, aztán jó napot, jöjjön vissza 2 hét múlva a kontrollra. Tehát most már így a sebészeknek is sokkal könnyebb a dolguk, mert így, hogyha eljönnek egy műtét után rehabilitációra a paciensükkel, sokkal biztosabb, hogy ez a műtét az eléri a célját, és eredményes lesz a felépülés. Ha megengedsz egy kis promózást a szakmának.
1: Hogyne.
3: Ezt a Tacskó Tenyésztő Egyesület találta ki, és szerintem ez zseniális ötlet, időnként csinálnak egy kampányt rá, de nem csak a tacskókra vonatkozik. A kampány az úgy szólt, hogy mindenki, minden gazdi keresse meg a környéken lévő legközelebb dolgozó szimpatikus fizioterapeutát, és vigye el a kutyáját egy állapotfelmérésre. Egy teljesen általános, sima, kötelezettség nélküli állapotfelmérésre, mert biztos, hogy a képzett fizioterapeuta fog olyan problémát találni, amivel érdemes elkezdeni foglalkozni, már csak némi tartás, technológiai módosításokkal, meg odafigyelésekkel. A tacskók esetében pedig úgy bővült ez a javaslat, hogy nem csak állapotfelmérés, hanem mivel várhatóan az élettartamuk során nagy eséllyel lesz gerinc problémájuk, ezért rögtön egy 3-4-5 alkalmat, ilyen foglalkozást, rekreációs jelleggel végezzenek is el a tacskósok a közeli fiziósnál, hogy amikor beüt a baj, akkor ne teljes zavarodottságba, fájdalmak között lebénulva műtét után kelljen egy tök idegen helyre, egy tök idegen ember kezébe, teljesen idegen feladatoknak és kéréseknek eleget tenni a kutyának, hanem már ismerős helyre menjen, ismerős emberhez, ahol tudja, hogy jó hangulat van, játék van, mozgás van, és sokkal jobban fogja érezni magát egy óra múlva, amikor kijön onnan. Vannak ilyen pacienseim, akik a ilyen tacskó prevenciós programból végül sajnos 1-2-3 év után csak benyaltak egy porckorongsérvet és egy gerincműtétet, hát ők fényévekkel gyorsabban épültek föl, mint azok, akik először láttak fiziósta műtét után életükben.
2: Akkor Lukácsi Fannit kővágóörsön találhatják meg, de valamennyire kiegyenlítetten találhatók az országban állatfizioterapeuták?
3: Igen, és azt hiszem az Ebfizió nevű csoportban, Facebook csoportban lehet találni egy listát, hogy ki hol dolgozik, meg a Vetrehab nevű szervezetnél, aki a képzést végzi, ők is nyilván tartanak egy listát, hogy ki hol dolgozik, és akkor onnan lehet választani, hogy ki az, aki elérhető, és tényleg javaslom egy, főleg az idősebbeknek, vagy főleg azoknak, akik időnként egy picit három lábon ugrálnak, picit sántikálnak, picit néha van rosszabb napjuk, hogy akkor egy állapotfelmérős, fiziós foglalkozásra ugoljanak be, és akkor már elindul a program, meg a javulás.
2: Köszönöm szépen az interjút.
3: Én köszönöm a lehetőséget.

0: Ennyi volt mai háttérműsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben. Akkor is várja Önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on. A műsorszerkesztője Pogács Mónika.
1: Minden fontos, ami a háttérben történik. Ha kíváncsi mindarra, ami a hírek, események, emberi sorsok, élettörténetek mögött van, akkor jövő héten is várja a háttér. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Nem mindegy, hogyan állítjuk be a légkondit. Nyári működési rend szerint dolgozik a Körmendi Kulturális Központ. 3,6 milliárd a kórházi klímaberendezések karbantartására. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Nem mindegy, hogyan állítjuk be a légkondit. A nyári melegben sok helyen a légkondicionálók jelentenek enyhülést, azonban az egészségünk megőrzése érdekében érdemes ezekkel kapcsolatban is néhány szabályt betartani, hangsúlyozta dr. Király Ildikó. A Vasvár megyei tisztifőorvos emellett a fokozott folyadékfogyasztás fontosságára is felhívta a figyelmet.
3: Fontos ilyenkor azt is elmondani, hogy ugye nagyon magas hőmérsékletet várunk, akár 35-39 fokos maximumokat, és ilyenkor, ha valaki légkondicionálót használ, az optimális hőmérséklet azért a 28 fok alá ne menjen, ne hűtse túl hirtelen a szervezetét. Mi az, ami még nagyon fontos? A folyadékpótlás. Arra kell figyelni, hogy ilyenkor nem lehet csak arra gondolni, hogyha szomjasak vagyunk, akkor ígyunk, hanem megelőző jelleggel tulajdonképpen folyamatosan figyelni kell a folyadékpótlásra. Különös tekintettel a kisgyermekekre, az olyan csoportokra, akik kiszolgáltatottabbak, tehát gondolok itt a várandósokra, idősekre, a krónikus betegségben szenvedőkre, elsősorban a szív- és érrendszeri megbetegedésben szenvedőkre.
2: Nyári működési rend szerint dolgozik a következő időszakban a Körmendi Kulturális Központ, amely a Kárpáti Együttes koncertjével zárta az idei első fél év rendezvényeit. Az intézmény közösségi oldalán közzétett tájékoztatás szerint a nyári szünet alatt is közreműködnek több városi esemény lebonyolításában. A központ a Berzsenyi utcai épületben július 2-án és július 8-án ügyeletet tart. Az intézmény július 13-án tér vissza a megszokott működési rendhez. A kajakkenu sport egyik legsokoldalúbb magyar alakja, Pulai Imre lesz a Bárkaházi Esték sorozat következő vendége szerdán. A Sumák című beszélgetésen a résztvevők megismerhetik az olimpiai bajnok sportoló rendkívül gazdag pályafutását. Pulai Imre 8-szoros magyar bajnokként és 3-szoros világbajnokként írta be nevét a magyar kajakkenu sport történetébe. Sportolói karrierje lezárása után pedig új kihívásokat is keresett, a szánkó sportban is kipróbálta magát, emellett az ÉSZT Kajakkenu Szövetség szövetségi kapitányaként is dolgozott. A rendezvény ingyenesen látogatható, és minden érdeklődőt várnak a kötetlen hangulatú estére. Elkészült a július elején kezdődő Rába Beach Basket Körmend kosárlabda torna sorsolása. A 20 induló csapatot 4 csoportba osztották be, közölték a szervezők. A tájékoztatás szerint a torna július 3-án pénteken kezdődik. A mérkőzések részletes programját a következő napokban készítik el. Az idei Rába Beach Basket Körmend tornán 20 csapat méri össze tudását. A csoport küzdelmeket követően az egyhetes kieséses szakaszban dől el a végső helyezések sorsa. Takács Mihályné emerenciát köszöntötte 105. születésnapja alkalmából dr. Szabó Barna. A köszöntésről Körmend polgármestere közösségi oldalán számolt be. Ő eddig a legidősebb székkorú, akit személyesen köszönthetett a polgármester. A hőség a bölcsödékben és az óvodákban is fokozott odafigyelést igényel, írta az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter Facebook oldalán. Lennert Judit közölte, az a kérésük, hogy ezekben a napokban minden döntés középpontjában a gyermekek egészsége és jólléte álljon. Ennek érdekében azt javasolják az intézményeknek, hogy a legmelegebb órákban ne szervezzenek szabadtéri programokat, gondoskodjanak

0: A folyamatos folyadékpótlásról, friss gyümölcsről, megfelelő árnyékolásról, fényvédelemről és ahol erre lehetőség van, biztonságos hűtési opciókról. A kormány 3,6 milliárd forintot fordít a kórházi klímaberendezések azonnali karbantartására fejlesztésére, közölte a pénzügyminiszter Facebook oldalán. Kermán András arról írt, hogy harmadfokú hőségriadó van érvényben, és a legkiszolgáltatottabbak ebben a helyzetben azok, akik egészségügyi ellátásra szorulnak. Franciaországban az elmúlt három napban 1000-rel több halálesetet regisztráltak, mint az előző hónapokban, jelentette be az Országos Közegészségügyi Szolgálat a rendkívül intenzív hőhullám végén. A halálesetek 85%-a 65 éves és annál idősebb személyeket érintettek hozzá a hatóság.
1: Sporthírek.
0: Milák Kristóf egyéni csúccsal lett második 50 méteres pillangó úszásban a római nemzetközi viadal vasárnapi zárónapján. Milák időeredménye egyben új országos csúcs is, a korábbit a 2019-es világbajnokság óta Szabó Sebastian tartotta. A számot a svájciak kiváló sprintere Noé Ponti nyerte.
1: Időjárás jelentés.
0: Szerdán megérkezik a változás, egy hideg front hatására a délutáni órákban egyre több felé alakulhat ki zápor, zivatar, az esti órákban zenghet az ég. Az ország nagy részén még nem szűnik a hőség, 34 fok körül alakul a csúcsérték, a Dunántúlon egyre több felé élénk, erős lesz az északnyugati szél.
1: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: 99.8.
1: 99.8.
0: Ráthangolva.
2: Homokba rajzolt, engem az ég volt, hogy féltem, elmos az eső. Egy csöppben tenger.

az az ellentét. Nem kell szembeszéd, a szám az nem beszél. Csak forog a gép, és égnek az abroncsok. Ahogy a feneket tekerted, letaglózott, nem sűrűn tangózok. De miattad a cipőmet lakkozom. Úgy lennék most mellett egy vízszintes, mert amit itt kiraksz, az mind tízes. Legyünk ma este pingvinek, bújjunk össze így intimebb. Ez nem az Antarktisz, ez a belváros. És ha valaki hazavisz, nem bánom. De ha érdekel, hogy mi a nagy álmom, hogy az egész estédet narrálom.

0: first time.
1: Görmend és a világhírei a 99.8-on.
2: Szorosabbra fűzi testvérvárosi kapcsolatait Görmend. Július 1-én zárva lesznek az egészségügyi intézmények. A Tihanyi Levendula 100 éves múltjáról nyílt kiállítás. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szorosabbra fűzi testvérvárosi kapcsolatait Görmend. Dr. Szabó Barna polgármester nemrég egy fürstenfeldi meghívásnak tett eleget, majd Csehországba utazott egy görmendi delegációval. Roznonban a magyar konyha tradicionális ételét, a babgulyást készítették el a helyi fesztiválozóknak, mondta rádiónknak Szabó Barna.
3: Az elmúlt egy héten belül két testvérvárosunknál jártam az ő meghívásukra. Az egyik Roznov, Cseh testvérvárosunk. Egy ilyen háromnapos fesztiváljuk van itt a Szent Iváné körül. Erre kaptunk meghívást, csak azzal a kiegészítéssel, hogy szerették volna, hogy a fesztivál egy napja keretén belül a hagyományos magyar gulyással megismertetnénk az ott élőket. Itt mi bevásároltuk az alapanyagot hozzá, 200-300 főre kérték, hogy akkor készítsük el az ételt, és természetesen ingyen adtuk az ottani lakosságnak, a esetleges becsületkasszából befolyó összeget pedig jótékony célra fogják felhasználni. Nagyon nagy sikere volt, örömmel konstatáltuk, körülbelül 350 adagot mértünk ki. Eddig is éltek ezek a kapcsolatok, de két oldalról az a közös cél, hogy szorosabbra fűzzük.
2: Július 1-én zárva lesznek Görmenden is az egészségügyi intézmények, Pogács Mónika információi következnek.
4: Zárva lesznek a házi orvosi, gyermekorvosi, fogorvosi és szakorvosi rendelők, valamint a védőnői tanácsadók és a gyógyszertárak is július 1-én szerdán, a Semmelweis napon Görmenden is. Július 1-je ugyanis Semmelweis Ignác születésnapja, a magyar egészségügy napja, amely az egészségügyi dolgozók számára munkaszüneti nap. A tájékoztatás szerint ezen a napon az egészségügyi ellátás ügyeleti rendszerint biztosított. A lakosságot arra kérik, hogy időben gondoskodjanak a szükséges gyógyszerek beszerzéséről. Görmenden az ügyeleti gyógyszertári ellátást július 1-én szerdán a Paracelsus gyógyszertár biztosítja.
2: Július 3 és 4 között rendezik meg a Hoplá könnyűzenei fesztivált a Szentgotthárdi Várkertben, ahol két napon át koncertek, street food kínálat, italpultok és kempingezési lehetőség várja a látogatókat. Olvasható az esemény közösségi oldalán. Felép többek között az előretolt helyőrség, a Novel Zone, a Zeno Electric és a Lander Kills. Változik szerdától az építési-bontási hulladékok leadásának rendje Görmenden is. A MOHU ZRT döntése alapján a kevert építési-bontási hulladék, valamint a beton, tégla, cserép és kerámia hulladék leadásáért ezentúl fizetni kell, ugyanakkor mennyiségi korlátozás nélkül van erre lehetőség. A szolgáltatás továbbra is kizárólag lakossági ügyfelek számára érhető el. A MOHU szerint a változtatásra azért van szükség, mert az eddigi ingyenes rendszerrel több esetben visszaéltek. Befejeződött a 21. görmendi kosárlabda tábor első turnusa, közölték a szervezők. A görmendi törpördögök tájékoztatása szerint idén is sok fiatal érkezett hozzájuk. A kosárlabda tábor a következő hetekben további két turnusa folytatódik. Ezzel immár 21. alkalommal biztosítanak nyári sportolási és közösségi programot a gyerekeknek. Stabil az energiaellátás. A hálózati adatok alapján az energiaellátás stabil, rendkívüli beavatkozásra nincs szükség. A kiegyensúlyozott működés érdekében ugyanakkor sokat tehetnek a fogyasztók is. Akiknek van rá módja, használja átgondoltan az energiaigényes berendezéseit a legnagyobb esti terhelés idején, lehetőleg ne egyszerre, közölte az MVM csoport Facebook oldalán. A tartósan magas hőmérséklet nem csak az emberek közérzetét, hanem az energiafelhasználást is befolyásolja. A Tihanyi Levendula 100 éves múltjáról nyílt kiállítás a balatonparti településen, abban az épületben, ahol 2009-ben megkezdte működését a Félsziget első levendula boltja. A centenáriumon a Tihanyi Bencés apátság és a Tihanyi Levendula manufaktúra új együttműködési megállapodást kötött, amelyet Nyáradi Zsolt ügyvezető egy szimbolikus készfogásként jellemzett az évszázadokon átívelő bencés tudás és a kortárs szakmai innováció között. Több száz ember gyűlt össze hétfőn hajnal

0: Londonban, az angliai Brighton tengerpartján, hogy együtt köszöntsék a napfelkeltét egy közösségi zenés pikniken. A Sunrise Breakfast elnevezésű rendezvényt már 10. alkalommal tartották meg. A résztvevők pokrócokon ülve, helyi pékek süteményeit és kávéját fogyasztva hallgatták a parton fellépő akusztikus zenészeket. A program célja, hogy felhívja a figyelmet a közösségi együttlét és a természet közelségének fontosságára. A rendezvény után a résztvevők szemetet is szedtek.
1: Sporthírek.
0: A 6. labdarúgó világbajnokságen szereplő Lionel Messi saját csúcsát tovább javítva, immár 19 góllal vezeti az öröklanglistát. Az újonc Jordánia ellen csereként beálló játékmester szabadrúgásból volt eredményes, ezzel újabb csúcsot döntött, ugyanis első futballistaként sorozatban immár 7 VB találkozón talált be.
1: Időjárás jelentés.
0: Szerdán megérkezik a változás, egy hideg front hatására a délutáni órákban egyre több felé alakulhat ki zápor, zivatar, az esti órákban zenghet az ég. Az ország nagy részén még nem szűnik a hőség, 34 fok körül alakul a csúcsérték, a Dunántúlon egyre több felé élénk, erős lesz az északnyugati szél.
1: És most! A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

a csend, ide bent. Csak a saját világodban ne légy idegen. Isten se tudja, hol a fent, hol a lent.

0: találhatók a fővárosi parkolásban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Szerda éjfélig tart a harmadfokú hőségriasztás, melyet szombaton rendeltek el. A szakemberek továbbra is arra figyelmeztetnek, hogy a tartós helyenként 40 fokot meghaladó hőség fokozottan megterheli a szervezetet. Ezért kiemelten fontos a folyamatos folyadékpótlás, a víz fogyasztása javasolt, miközben ajánlott kerülni az alkohol, a koffein és a magas cukortartalmú italokat, de célszerű pótolni az ásványi sókat. Munkaszünet lesz szerdán az egészségügyben. Július 1-én Semmelweis Ignác születésnapján zárva tartanak a háziorvosi, fogorvosi és szakorvosi rendelők, valamint a legtöbb gyógyszertár. A folyamatos betegellátás ügyeleti rendszerint működik. A nem sürgős egészségügyi kérdésekben a 18-12-es ellátást pedig az ügyeletes készenléti és folyamatosan nyitva tartó patikák biztosítják. Ezek elérhetősége a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján és az egészségablak alkalmazásban is megtalálható. Megnyílt a budapesti Biodóma fővárosi állat- és növénykertben. A városi oázisban az egzotikus növények mellett többféle állatot, köztük a különleges majmokat, hulmánokat, bali seregélyeket és sarkantyús teknősöket is láthatnak az érteklődők. Jelentős változások lesznek a fővárosi parkolásban július 1-től, csak mobiltelefonon keresztül lehet fizetni, és zónától függően 33-50%-kal emelkednek a díjak. Az A övezetekben 800, a B-ben 600, a C-ben 400, míg a D-jelű utcákban 300 forint lesz egy óra parkolás. A díjat alkalmazáson keresztül SMS-sel vagy hanghívással lehet rendezni. A Budapest Go-ban később lesz elérhető a fizetés. Szintén július 1-től újul meg az éjszakai közösségi közlekedés. A legforgalmasabb útvonalakon sűrűbben közlekednek majd a járatok, és több új éjszakai busz is indul a külső kerületek, valamint az agglomeráció felé. Lesz éjszakai trollijárat is a belváros és az Őrs vezértere között. Megszavazta az országgyűlés a polgármesterek fizetésének befagyasztását. Az eddig érvényes törvény szerint szerdától nőtt volna a település vezetők fizetése, de most a jelenlegi szinten marad. Az új szabályozás szerint eltörlik a nekik járó költségtérítést, és csökkentik a vármegyei közgyűlési elnökök fizetését.
1: Időjárás jelentés.
0: Némileg mérséklődik a hőség. Szerdán már sok gomoly felhő lesz az égen. Záporok, zivatarok, sőt felhőszakadás sem kizárt. A szél a zivatarok idején viharossá fokozódik. Éjszaka 18 és 26, napközben 32 és 38 fok várható. Érezhető enyhülés csütörtöktől várható, akkor már csak 25-30 fok lesz napközben.
2: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában.
3: 99.8.
2: Körmend FM.
3: Körmend FM.
2: Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Megkezdődhet a Körmendi Híd utca felújítása, miután a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság kiválasztotta a kivitelezőt, közölte Körmend önkormányzat a közösségi oldalán. A felújítás részletes műszaki paramétereit Kocsis István, a bizottság elnöke dolgozta ki. A kivitelezési munkákra kiírt pályázatra 5 ajánlat érkezett, amelyek közül a bizottság a Scendo építő és mélyépítőmérnöki Kft. Ajánlatát találta a legkedvezőbbnek. A kivitelezés határideje augusztus 31. A strandolásra csak a legszükségesebb értékeket vigyük magunkkal. A Vasvármegyei Rendőrfőkapitányság a szünidei időszak veszélyeire figyelmeztet. Németné dr. Zsigó Zita rendőr alezredes, a bűnmegelőzési alosztály vezetője felhívta a figyelmet arra, hogy tudatosan készüljünk a strandolásra, és csak a legszükségesebb iratokat, értékeket vigyük magunkkal.
2: Akkor, amikor megkezdődik a pihenős időszaka, nagyon fontos az, hogy átgondoljuk a legalapvetőbb vagyonbiztonsági szabályokat, amikor útnak indulunk. Amikor a strandokra érkezünk, fontos az, hogy tudatosan készüljünk a strandolásra. Szeretnénk felhívni a figyelmet mindenkinek arra, hogy értékmegőrzőt kell választani. Ne hagyjuk szabadon az értékeket a fürdőhelyeken. Nagyon sokszor szeretjük azt a megoldást választani, hogy letakarjuk törőközővel az értékeket a medencék partján. Ez nem biztonságos. És persze a tolvajok is tudják azt, hogy sokan választják ezt a könnyű megoldást. Azt tanácsoljuk, hogy tehát csak a legfontosabb iratokkal és értékekkel induljunk útnak. Válasszunk mindig értékmegőrzőt, de amennyiben ezt nem tesszük meg, vagy esetleg nincs erre lehetőség, akkor felváltva vigyázzunk az értékeinkre, valaki mindig maradjon a törülközőnk mellett és figyelje azokat.
1: A tartós hőség miatt a házi állatok fokozott védelmére hívja fel a figyelmet dr. Szabó Baran állatorvos Körmend polgármestere. Azt javasolja, hogy a kutyákat ne hirtelen hideg vízzel, hanem inkább nedves törölközővel fokozatosan hűtsük. A sétákat a hűvösebb reggeli vagy esti órákra időzítsük. Folyamatosan biztosítsunk friss ivóvizet és árnyékos pihenő helyet házi kedvenceinknek. Kiemelte, az állatokat még rövid időre sem szabad a parkoló autóban hagyni. Az erős lihegés, a fokozott nyálazás, a gyengeség, a hányás vagy a zavartság a hőgutára utalhat. Ilyen tünetek jelentkezése esetén haladéktalanul állatorvoshoz kell fordulni. A hőség miatt továbbra is fokozott óvatosságra figyelmeztet a vasi rendőrség. A Vasvármegyei Rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint a napok óta tartó kánikula a közlekedésben résztvevőket is megterheli, ezért érdemes nagyobb figyelemmel és türelemmel lenni az utakon. Folyamatosan ellátják a szolgálatot, ugyanakkor kérik a lakosságot is, hogy figyeljenek az egyedül élőkre, az időszomszédokra, ők a melegben könnyen segítségre szorulhatnak. A hőség hatásait nem lehet megszüntetni, de az egymásra való odafigyeléssel tehetünk a veszélyhelyzetek megelőzéséért, áll a vasi rendőrség közleményében. Jelentősen megnövelte a mentőellátást igénylő esetek számát a hőség. Vasvár megyében is, közölte az Országos Mentőszolgálat. Pogács Mónika számol be a részletekről.
3: A szervezet tájékoztatása szerint a harmadfokú hőségriasztás idején fokozott terhelés mellett dolgoztak a mentőszolgálat munkatársai. Vasvár megyében vasárnap például 91 alkalommal riasztották a mentőket, míg országosan ezen a napon összesen 4061 esetben nyújtottak sürgősségi ellátást. A mentőszolgálat közlése szerint a hőség miatt leggyakrabban kiszáradás, napszúrás, hőguta, keringési rosszulétek, valamint a szív- és érrendszeri, illetve más krónikus betegségek állapotromlása miatt kérnek segítséget. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyermekek, a krónikus betegek és a tartósan szabadban dolgozók. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság arra kéri a lakosságot, hogy fokozottan figyeljenek az egyedül élőkre és az idősekre, valamint gondoskodjanak a megfelelő folyadékpótlásról, a tűzőnap kerüléséről és a lakások hűtéséről. A hatóságok ismételten felhívták a figyelmet arra, hogy a gyermekeket, idős embereket és háziállatokat még rövid időre sem szabad parkológépjárműbe időben hagyni. A katasztrófa védelem szerint a hőség miatt június 20-a óta emelkedett a szénmonoxid mérgezéssel összefüggő riasztások száma is, ezért a nyílt égés terű vízmelegítők közelében nyáron is ajánlott a szénmonoxid érzékelők használata. Az országos tiszti főorvos július 1-én éjfélig hosszabbította meg a legmagasabb fokozatú hőségriasztást az ország egész területére.
1: Dotós körtúrára várják az érdeklődőket. Hegypásztor éjszaka csillagok alatt címmel szervez szombaton programot az oszkói hegypásztor kör az érdeklődőknek. A rendezvény kisvonatos szőlőhegyi barangolással indul, tájékoztatott Nagy Krisztina szervező, aki hozzátette, erre a programra előzetes regisztrációt várnak.
4: Július 4-én szombaton 4 órától este 11-ig, tehát ilyen késő éjszakába nyúlóan lesz egy programunk, amit úgy neveztünk el, hogy hegypásztor éjszaka a csillagok alatt, annak okán, hogy félig már a sötétedésben zajlik majd az egyik koncert program.

0: amire tervezzük a visszaérkezést.
1: Kosárlabda témájú graffiti stílusú falfestménnyel gazdagodott Körmend városképe a helyi szurkolói közösség kezdeményezésére. A Körmend Youth szurkolói csoport jóvoltából elkészült mű az Alkotás utcában a város térkép alatt kapott helyet, amint egy 17 méter széles és 2 méter magas falfestmény a helyi kosárlabda kultúrát jeleníti meg. A kezdeményezők szerint céljuk egy olyan sporthoz és a városhoz kapcsolódó, jól látható köztéri alkotás létrehozása volt, amely közösségi összefogással készült és hosszabb távon a város egyik jelképe is lehet. 4 több évtizedes oktatói pályafutást maga mögött tudó oktatóját búcsúztatta tanévzáró értekezletén az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Sporttudományi Intézetének Szombathelyi Képzési Központja. Az intézet tájékoztatása szerint dr. Ekler Judit, egyetemi docens, aki 2018 és 26 között intézetvezetőként is dolgozott, dr. Polgár Tibor egyetemi docens, az intézet korábbi vezetője, Szegnárné dr. Dan Cserjete egyetemi tanár, valamint dr. Koltai Miklós egyetemi docens fejezte be aktív oktatói munkáját. Megdőlt az országos és a fővárosi abszolút maximum hőmérsékleti rekord is kedden az előzetes adatok szerint, közölte a Hungaromet ZRT Facebook oldalán. Széchenyben 42 Celsius fokot mértek, ezzel megdőlt az abszolút meleg rekord Magyarországon. Megdőlt a fővárosi abszolút maximum hőmérsékleti rekord is, Budapesten a 11. kerületben lágymányoson 41 fokot regisztráltak. Az eddigi abszolút csúcsértéket 41,9 fokkal 2007. július 20-án regisztrálták Kiskunhalason. A fővárosi rekordot is ezen a napon állították, 40,7 fok volt akkor Budapesten. A társadalom mentális egészségének javításáról tanácskoztak Budapesten. Mentális egészség nélkül nincs egészség, hangzott el a Mentális Egészség Magyarországon 2026 címmel megrendezett tanácskozás sajtótájékoztatóján kedden Budapesten. A program kezdeményezője országos mentális egészség program megvalósítása mellett érvelt. Unoka Zsolt, a program kezdeményezője, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinikájának professzora hangsúlyozta, a kutatásaik szerint Magyarországon a lakosság 10-15%-a küzd komplex poszttraumás stressz zavarral, ami az önkép sérülését, kapcsolati és érzelmi zavart jelent. Ennek a helyzetnek a kezelésére pedig csak társadalmi összefogással egy országos mentális egészség program megvalósításával lehetséges. Elkészült a kórházi fertőzések mérését, validálását és publikálását lehetővé tevő módszertan és irányelv, jelentette be az egészségügyi miniszter a tárca Semmelweis napi ünnepségén kedden Budapesten. Hegedűs Zsolt azt mondta, ősz elején indul ezen adatok nyilvános közzététele, és a szakmát bevonva érthetően összehasonlítható módon fogják tájékoztatni a lakosságot és a döntéshozókat is. Hozzátette, ezek nem azért lesznek nyilvánosak, hogy bárkit megbélyegezzenek, hanem azért, hogy közösen tudjanak javítani. Csökkent az élelmiszer pazarlás az elmúlt 9 évben Magyarországon. Az elkerülhető élelmiszer hulladék, vagyis az élelmiszer pazarlás mértéke az elmúlt 9 évben több mint 37%-kal csökkent Magyarországon, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal felmérése alapján, amelyről hétfőn közleményben tájékoztatta az MTI-t. A felmérés szerint a legnagyobb mennyiségben továbbra is a kész ételek, a friss zöldségek és gyümölcsök, valamint a pékáruk kerülnek a kukába. Ez a három élelmiszercsoport az összes elkerülhető élelmiszer hulladék több mint háromnegyedét adja. A kidobott élelmiszerek legnagyobb része azért végzi hulladékként, mert megfeledkeztek róluk, illetve túl sokat vásároltak belőlük, vagy a szükségesnél nagyobb mennyiséget készítettek el. Az Európai Bizottság új szabályokat fogadott el kedden a PET palackok újrahasznosítására vonatkozóan. A szabályok első alkalommal határoznak meg módszertant a kémiailag újrahasznosított összetevők kiszámítására, ellenőrzésére és jelentésére. A brüsszeli közlemény szerint az új szabályok átláthatóságot biztosítanak az egyszer használatos PET palackok összetevői újrahasznosított tartalmának kiszámításában. Ez, mint kiemelték, kulcsfontosságú az egyenlő versenyfeltételek megteremtéséhez és a műanyag újrahasznosítási ágazat beruházási biztonságának szavatolásához. Az extrém hőség miatt Budapesten, Pest vármegyében és az Észak-Dunántúlon az átlagosnál 2-3-szor több üzemzavar jelentkezik a villamosenergia hálózaton, ezért az E.ON Hungária csoport megerősített készenléttel dolgozik, és a tervezett áramszünetek jelentős részét elhalasztotta, közölte a társaság kedden az MTI-vel. A legtöbb meghibásodást a középfeszültségű kábelek és transzformátorok túlterhelése okozza, amelyeket a magas környezeti hőmérséklet miatt nehezebb hűteni. A legtöbb esetben néhány órán belül helyreállítják a problémát. A 6. labdarúgó világbajnokságen szereplő Lionel Messi saját csúcsát tovább javítva immár 29 mérkőzéssel tartja a rekordot. A mostani VB-n szereplő játékosok közül ott van a rangsor élmezőnyében 25 meccsel a portugál Cristiano Ronaldo, aki holtversenyben a második, a német Lothar Matthäus-szal, míg a horvát Luka Modric és a német Manuel Neuer a 22. VB találkozóját játszotta le az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában zajló torna a csoport körének harmadik fordulójában. Guzi Blanka a negyedik, Erdős Rita pedig hetedik helyen végzett a budapesti öttusa világkupa döntőn. A sorozatot lezáró versenyre a Kairóban, Bulgáriában és a magyar fővárosban két hete elért eredmények alapján lehetett bekerülni.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Szerda éjfélig tart a harmadfokú hőségriasztás. Munkaszünet lesz az egészségügyben. Égesővel és villámlással kísért vihar vonult át Dalmát.

0: Értesítsék a regionális diszpécser szolgálatot, vagy szükség esetén hívják a 112-es segélyhívó számot. Munkaszünet lesz szerdán az egészségügyben. Július 1-én Semmelweis Ignác születésnapján zárva tartanak a háziorvosi, fogorvosi és szakorvosi rendelők, valamint a legtöbb gyógyszertár. A folyamatos betegellátás ügyeleti rendszerint működik. A nem sürgős egészségügyi kérdésekben a 1812-es zöld szám hívható, a gyógyszerellátást pedig az ügyeletes készenléti és folyamatosan nyitva tartó patikák biztosítják. Ezek elérhetősége a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján és az Egészségablak alkalmazásban is megtalálható. Jelentős változások lesznek a fővárosi parkolásban július 1-től, csak mobiltelefonon keresztül lehet fizetni, és zónától függően 33-50%-kal emelkednek a díjak. A díjat alkalmazáson keresztül SMS-sel vagy hanghívással lehet rendezni. A Budapest Go-ban később lesz elérhető a fizetés. Szintén július 1-től újul meg az éjszakai közösségi közlekedés. A legforgalmasabb útvonalakon sűrűbben közlekednek majd a járatok, és több új éjszakai busz is indul a külső kerületek, valamint az agglomeráció felé. Lesz éjszakai trollijárat is a belváros és az Örs vezértere között. Jégesővel és villámlással kísért vihar vonult át Dalmácián, majd három helyen is tűz ütött ki, feltehetően villámcsapás miatt. A legsúlyosabb a helyzet Csiovon, ahol a lángok Okruggornyi közelében lakott területeket is megközelítettek. Négy tűzoltó repülőgépet vezényeltek a helyszínre, majd az Orebigy környéki területre. Az oltást az erős szél nehezíti. A viharokat rendkívüli hőség előzte meg. Splitben ma megdőlt a valaha mért legmagasabb hőmérsékleti rekord, 39,5 fokot regisztráltak.
1: Időjárás jelentés.
0: Némileg mérséklődik a hőség. Szerdán már sok gomoly felhő lesz az égen. Záporok, zivatarok, sőt felhőszakadás sem kizárt. A szél a zivatarok idején viharossá fokozódik. Éjszaka 18 és 26, napközben 32 és 38 fok várható. Érezhető enyhülés csütörtöktől várható. Akkor már csak 25-30 fok lesz napközben.
2: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM.
3: Ebben az órában is rád hangolva.
4: Nothing I can do, babe.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Szerda éjfélig tart a harmadfokú hőségriasztás. Munkaszünet lesz az egészségügyben. Jelentős változások várhatók a fővárosi parkolásban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Szerda éjfélig tart a harmadfokú hőségriasztás, melyet szombattól rendeltek el. A szakemberek továbbra is arra figyelmeztetnek, hogy a tartós helyenként 40 fokot meghaladó hőség fokozottan megterheli a szervezetet. Ezért kiemelten fontos a folyamatos folyadékpótlás, a víz fogyasztása javasolt, miközben ajánlott kerülni az alkohol, a koffein és a magas cukortartalmú italokat, de célszerű pótolni az ásványi sókat. Munkaszünet lesz szerdán az egészségügyben. Július 1-én Semmelweis Ignác születésnapján zárva tartanak a háziorvosi fogorvosi és szakorvosi rendelőt.